Megújuló energia, különösen a napenergia, nagyobb arányú helyi hasznosítása, az energiatárolás és az okos irányítás is meghatározó szerepet kap. Opauszki Zoltán arról is beszélt, hogy több fejlesztés már elindult. A Resolution programban Békés Csaba Nagyváraddal közösen vizsgálja a megújuló energia, az energiatárolás és a zöld hidrogén lehetőségét. A projekt részeként két nagy kapacitású mobil akkumulátort szerez be a város, amelyeket megújuló energiával töltenek majd fel. Emellett energiamenedzsment rendszer is kialakítása is folyamatban van, amely több intézmény, például a Csaba Gyöngye, a Munkácsi Emlékház, az Árpád fürdő, a sportcsarnok, a polgármesteri hivatal és a piac fogyasztását teszi pontosabban mérhetővé. Hozzátette, hogy Békés Csaba létrehozta az Energia Közösség Nonprofit Kft-t, amely a termelés és a fogyasztás összehangolásával, a fejlesztések előkészítésével és az energiatárolási megoldások vizsgálatával foglalkozik. A tanácsnok összességében hangsúlyozta, hogy az energiaügy a város jövőinek egyik legfontosabb kérdése. Céljuk, hogy Békés Csaba felkészülten reagáljon az energiapiaci változásokra, egyre több helyen termelt energiát használjon fel és takarékosabban működjön, kevésbé legyen kiszolgáltatott a külső hatásoknak.

0: Békéscsabán és vele együtt a megye egészében jelentős átalakulás zajlik a munkaerőpiacon. A Magyar Nemzet elemzése szerint a város gazdaságában egy csendes, de tudatos szerkezetváltás ment végbe, amely a helyi álláshelyzetet is alapjaiban formálta át. Alap kiemelte, hogy az M44-es gyorsforgalmi út megépülése megszüntette a térség korábbi elszigeteltségét. Ennek köszönhetően Békéscsaba a hazai és nemzetközi tőke számára is vonzó befektetési célponttá vált, ami radikálisan átalakította a munkaerőpiacot. A vállalatok toborzási tempója jelentősen felgyorsult, és egyre több új állás jelenik meg a térségben. Az elemzés arra is rámutatott, hogy a munkakeresésben a helyi állásportálok bizonyulnak a leghatékonyabbnak, mivel a környék HR osztályai ezeket figyelik napi szinten. A cikk szerint a Békéscsaba állás.hu oldalán gyorsan és egyszerűen elérhetők a meghirdetett helyi munkák, kategóriákra bontva közvetítői lépés nélkül. A portál garantálta, hogy a jelentkezések közvetlenül a helyi döntéshozókhoz kerülnek, ami lerövidíti a kiválasztási folyamatot. A szerkezetváltás a gazdasági ágazatokban is látványos. Az élelmiszeripar már a high-tech szektorrá fejlődött, a digitalizáció, a robotizált gyártósorok és az automatizált csomagolási technológiák alapjaiban változtatták meg a működést. A város történelmi nyomdaipara szerint szintet lépett, és a modern digitális nyomdatechnológia mellett a nemzetközi piacokra termelő fém- és gépipar jelenti a helyi gazdaság stabil tartó oszlopait. Mindez azt is meghatározza, hogy melyek a legkeresettebb szakmák. A fizikai munkakörök mellett jelentősen nőtt az igény a mérnöki, informatikai és középvezetői pozíciók iránt. A bérek több területen emelkedtek, és bár a fizetések elmaradnak a fővárosi átlagtól, a mérsékeltebb helyi megélhetési költségek miatt a reálkeresetek versenyképesek. A mérnöki, informatikai és vezetői szférában pedig a bérek már igazodnak az országos trendekhez. A Békéscsabai Tankerületi Központ és Békéscsaba önkormányzata idén is közösen szervezi meg a városi nyárnapközis tábort, amely biztonságos és tartalmas programot kínál a 6-12 éves gyerekeknek. Szarvas Péter polgármester Facebook oldalán számolt be arról, hogy a tábor ezen a nyáron is várja a diákokat. A Lencsési Általános Iskolában és az Erzsébethelyi Általános Iskolában hetente mintegy 250-300 békéscsabai gyermek töltheti hasznosan a vakáció egy részét. A szervezők célja, hogy a szülők biztonságban tudhassák gyermekeiket, miközben a fiatalok tartalmas, közösségi élményekkel teli napokat élhetnek át. A táborban a gyerekfelügyelet mellett változatos programok várják a résztvevőket, játékok, sportfoglalkozások, kreatív tevékenységek és közösségépítő élmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek új barátságokat köthessenek, és élményekben gazdag, biztonságos környezetben töltsék a nyári szünetet. A nyári szünet idején több karbantartási és felújítási munka is zajlik a mezőmegyeri Tündérkert óvodában, hogy a gyerekek szeptemberben biztonságosabb és korszerűbb környezetbe térhessenek vissza. A fejlesztésekről Bálint József alpolgármester számolt be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint az 5-7-es nyári szünet lehetőséget ad azoknak a feladatoknak az elvégzésére, amelyekről az óvoda dolgozóival és a szülőkkel folytatott egyeztetések során is szó esett. A következő hetekben több olyan munka kerül napirendre, amely a gyerekek biztonságát és az intézmény állapotának javítását szolgálja. A tervek között szerepel az udvari fából készült kiülő javítása, amely az elmúlt időszakban megdőlt és baleset veszélyessé vált. Emellett megerősítik az udvari nagykapu szerkezetét és tartó oszlopait, mivel a kapu nehezen működtethető. A játszóudvari eszközök egy részét korábban már felújították, de ismét szükségessé vált több elem karbantartása. A nyár folyamán megkezdődhet az épület villamos hálózatának felmérése, valamint az energetikai korszerűsítés előkészítése. Az alpolgármester közölte, hogy a felmerült problémák megoldásán folyamatos az egyeztetés a polgármesteri hivatal munkatársaival, a jegyzővel és a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. Szakembereivel. Bálint József hangsúlyozta, hogy céljuk, hogy a gyerekek megszépült, biztonságosabb környezetben kezdhessék meg a következő nevelési évet. Hosszabb távon pedig átfogó fejlesztést jelenthet a TOPLUS program keretében tervezett játszóudvar korszerűsítés, amely több békéscsabai intézményt, köztük a főutcai Tündérkert óvodát is érinti. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Változások jönnek több békéscsabai fogászati körzetben. Négyen indulhatnak a hetes körzet képviseleteért. Megidézték a Szalai Kúria múltját az MTC békéscsabai központjában. Ünnepi hétvégére készül a Dobozdi Kastélypark. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai közgyűlés legutóbbi ülésén több fogorvosi körzet működésével kapcsolatban hozott döntéseket. A változások érintik az egyik vegyes fogorvosi körzetet és több iskolafogászati körzetet is. Az előterjesztés szerint közös megegyezéssel június 30-ával megszűnt a Város és dr. Simon Zsuzsanna között fennálló szerződés, amely a kettes számú vegyes fogorvosi körzet működtetésére szólt. Július 1-től helyettesítés lép életbe, amelyet ifjabb dr. Kerekes Attila lát el, nem a korábbi Munkács utcai rendelőben, hanem a Lencsési út 26 szám alatt. A 20. számú iskolafogászati körzet eddig szintén dr. Simon Zsuzsanna látta el, mintegy 500 gyermekkel a baptista, a katolikus és evangélikus általános iskolákból. A közgyűlés úgy döntött, hogy megszünteti ezt a körzetet, az érintett intézményeket pedig a 18-as számú iskolafogászati körzethez csatolja, amely eddig a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium ellátását biztosította. A 19. számú iskolafogászati körzetben is változás várható. Dr. Bartak Kálmán jelezte, hogy szeptember 1-től nem tudja tovább vállalni a feladatokat. A körzet jelenleg tartós helyettesítéssel működik. Dr. Barta Dániel közreműködésével, aki változatlan feltételek mellett december 31-ig látja el a körzetet a Kinizsi utcai rendelőben. Az önkormányzat 2027. január 1-től végleges megoldást szeretne találni a 19-es számú iskolafogászati körzet ellátására, ahol mintegy 1600 diák fogászati ellátását kell biztosítani. Ennek érdekében pályázati felhívás tesz közzé, amelyben szakembert keres a feladatra. A városnak fogorvosi rendelőt is biztosítania kell, ennek helyszínét több szempont figyelembevételével választják majd ki. A helyi választási iroda vezetője dr. Bacsa Vendel tájékoztatást adott a hetes számú egyéni választókerületben kitűzött időközi önkormányzati képviselő választásról. A közlemény szerint a 2026. július 29-ére meghirdetett voksoláson a törvényben előírt határidőig 4 jelölt kérte nyilvántartásba vételét. A helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben az alábbi jelöltek szerepelnek majd a szavazólapon. Medovarszki János, a Hajrá Békés Csaba Egyesület, Dancsó Tibor a Dunapárt, Gyebnár Dávid a Mi Hazánk mozgalom és Tatár Gergő a Pátria Békés Csaba Egyesület képviseletében. A választással kapcsolatos ügyintézés a polgármesteri hivatal földszint 36-os irodájában érhető el, a Szent István tér 7 szám alatt. A helyi választási iroda ügyfélszolgálata pedig a 66-os körzet 886-620-as telefonszámon is elérhető.

0: Kiállítás megnyitóval, tablóavatással és kerekasztal beszélgetéssel várták az érdeklődőket az MCCB Kiscsabai Képzési Központjában, ahol a Szalai kúria több mint 100 éves történelmét és egykori tulajdonosainak, a Szalai családnak az életútját mutatták be. A résztvevők szerint a múlt valóban megelevenedett a jelenben. A város ikonikus helytörténeti jelentőségi épületét 2023 óta használja a Matthias Corvinus Kollégium. A felújított kúriában tehetséggondozó és közösségépítő programok zajlanak, és most először szerveztek olyan eseményt, amely kifejezetten az egykori tulajdonosokra emlékezik. A szervező képviseletében Mittag Mónika elmondta, fontosnak tartották feltárni és bemutatni az épület és a Szalai család történetét, hiszen a kúria több mint 100 éves múltja kötelezi őket arra, hogy megismertessék annak jelentőségét. Hozzátette, hogy a kerekasztal beszélgetésen több még élő leszármazott is megszólalt, valamint az egykori családi birtok jó ismerője, Kesjár Mátyás Csaba szabadi települési értéktárának elnöke is részt vett. Az előadók sorát Gyarmati Gabriella muzeológus nyitotta, aki részletesen ismertette a család és az épület történetét, és közreműködött a kiállítás összeállításában is. Kesjár Mátyás egészítette ki az elhangzottakat többek között a család neves tagjainak sorsával. Kiemelte dr. Szalai Józsefet, aki Szegeden töltötte be rendőrfőkapitányi tisztséget, és rendkívül szociális érzékenységéről, empátiájáról, jókedélyéről volt ismert. A család egyik leszármazottja, Szalai András hangsúlyozta, a família több nemzetiséget egyesített magában, és ezzel ma is gazdagítja Békés vármegye szellemi örökségét. Testvére Szalai Eszter hozzátette, hogy hálásak azért, hogy a család története ilyen részletesen kibontakozhatott. Bár sok mindent tudtak felmenőik életéről, családi elbeszélésekből, így rendszerezve még teljesebb képet kaptak a tehetős és tetterős család múltjáról. Remélik, hogy a kutatási időszakot hamarosan egy helytörténeti kiadvány koronázza majd meg. A Dobozi Kastélypark július 4-én és 5-én ismét ünnepli hangulatba. Ismét ünnepi hangulatba öltözik, amikor megrendezik a vidék egyik legkedveltebb hagyományőrző programját, a 18. Dobozi Mézes Fesztivált. A rendezvény a kulturális és sportnapokkal, valamint a 16. Dobozi Fogadhajtó emlékversennyel együtt kínált tartalmas kikapcsolódást a látogatóknak. A kétnapos esemény hivatalos megnyitója szombaton reggel 9-kor lesz, ahol Köves Mihály polgármester és Ráki Zsolt országgyűlési képviselő, a fesztivál főbédnöke köszönti majd a résztvevőket. A megnyitó után azonnal elrajtol a fogadhajtó emlékverseny, délután pedig IASZ program és az elszármazottak találkozója is várja az érdeklődőket. A színpadon délután 3-tól néptánc és modern tánc bemutatók váltják egymást, a sztárfellépők pedig este 17:30 után érkeznek, Varga Viktor, Wolf Tamás, egy látványos latin tánc show, Csocsesz, majd az estét Herceg koncertje és a D-Session bulija zárja. Vasárnap reggel 9-től a gyerekek horgászversenyével és helyi értékeket bemutató kiállításokkal indul a nap. A vasárnap középpontjában pedig majd a gasztronómia és a méz áll, mézkóstolók mézes sütemények zsűrizése és a főzőverseny színesíti a programot. A fesztivál ideje alatt kirakodó és kézműves vásár, hungarikum bemutatók és egészségügyi szűrések is várják a látogatókat. Szerdán este újabb állomásához érkezett a Stég Klasszik program sorozat, amelyet a Csaba Gyöngye Kulturális Központ szervez. A Broadway a Stégen című esten az NR produkciós iroda művészei adták elő musical irodalom legismertebb és legkedveltebb dallamait. A kedvezőtlen időjárás miatt a műsort a Kulturális Központ kaszinó termében tartották meg, de így is sokan voltak kíváncsiak Kis Viktóriára, Sub Gabriellára és Nagy Róbertre. A közönség közel egy órán át hallgathatta a magyar és külföldi musicalek népszerű slágereit. Sub Gabriella színművész elmondta, hogy mindhármuk számára különösen kedves ez a műfaj. Úgy fogalmazott, hogy 16-17 éves kora óta énekel, és már akkor beleszeretett a zenés színház világába, mert a musical dalokkal rendkívül sokféle érzelmet lehet átadni. A műsorban olyan ikonikus darabok részletei csendültek fel, mint a Grease, a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, az Evita, az Anna Karenina, valamint a Békés Csabán különösen népszerű Monte Cristo grófja. Nagy Robert, az NR Production Kft. Ügyvezetője kiemelte, a musical műfaj sok színűsége lehetővé teszi, hogy az előadók számos érzelmet jelenítsenek meg. Hozzátette, hogy a klasszikusok mellett a legújabb musicalekből is válogattak, hogy egy igazán felhőtlen órát szerezzenek a közönségnek. A Stég Klasszik sorozat jövő héten szerdán folytatódik, amikor Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikusok kamerazenekara ad majd közös koncertet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Tuska János József, aki már fiatalkora óta gyűjt régi dokumentumokat, képeslapokat, naptárakat és fotográfiákat. Kollekciója mára több ezres nagyságrendű. János sok érdekességet megoszt a dokumentumok beszerzéséről, illetve a Békés Vármegye történelméhez kapcsolódó fényképekről, amelyek a múlt egy-egy darabját őrzik. Munkácsi Mihály, a Wenckheim család és az Árpád fürdő múltja is szóba kerül. Tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
2: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Tuska János József, aki már fiatal kora óta gyűjt régi fényképeket, képeslapokat, főleg a Békés vármegye múltjához kapcsolódóakat, az évek során pedig több kiállítása is nyílt már kollekciójából. János, rengeteg izgalmas történettel érkezett hozzánk, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Üdvözöllek, Anett, és üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
1: Ugye azt mondtam, hogy fiatal korod óta gyűjtöd már a fényképeket, egy picit mesélj róla, hogyan kezdődött ez nálad?
2: Egy idős barátom, Hankó József úr, egy szabadkígyósi ember, kutatta a Weinkheim családot, és nagyon jó barátságban voltunk vele, és mondtam neki, hogy jön egy vendégünk Moszkvából, és kértem, hogy mutassa meg, hogy valami különlegeset a kígyósi kastélya kapcsolatban, és bemehettünk a kápolnába, a Szent Anna kápolnába, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy kik lehetnek ezek a Weinkheimek. És elkezdtem utánuk olvasni az interneten, könyveket kerestem róluk, és ennek kapcsán indult el a gyűjtés.
1: Egyébként, amikor fiatalabb voltál, hogyan kezdődött egyáltalán az, hogy elkezdtél gyűjteni, honnan szerezted egyáltalán, hogyan kezdtél kapcsolatokat képíteni, hogy a kollekciódat elkezd népesíteni?
2: Hát ez úgy alakult, hogy elkezdtem a Vaterán szétnézni, gyűjteni, vásárolni, utána az eBay-en, utána aukciós oldalakon, és ez a mai napig így is van. Most már kicsit azért nehezebb a gyűjtés, mert elég sok minden megvan már.
1: Mit lehet elmondani a gyűjteményedről? Nyilván már évek óta gyűjtöd, mennyi fényképed van, hogyan tárolod őket, tehát ez egyáltalán hogy néz ki, amikor hazamész, és akkor ott van ez a fénykép kollekció, ami ugye elég népes már.
2: Én úgy szoktam nevezni, hogy van egy gyűjteményszobám, és ebben a szobában úgymond fénymentes helyen vannak tárolva a dokumentumok, egy speciális Németországból vásárolt klórmentes tokban, és úgy, hát dobozokban eltéve, és állandó hőmérsékletet próbálok tartani abban a helyiségben, úgyhogy nagyon vigyázok ezekre a meglévő dokumentumokra, tehát hogy nagyon védem a fénytől, akkor ugye állandó hőmérséklet, mint ahogy a levéltárokban is szükséges tárolni, továbbá rendszerezem. Tehát elkezdtem rendszerezni őket, városok szerint, ugye a Weinkheimeknél is nekik több kastélyuk volt Békés megyében, vagy a Békés Csabán úgy szoktam, hogy az utak, az utcák, tehát úgy, hogy Kazinci út, vagy pedig Andrássy út, vagy Bartók Béla út. Tehát szépen ugye elkezdtem rendszerezni, hogy azokhoz a területekhez milyen képeslapok kapcsolódnak. És darab számra visszatérve, hát most már körülbelül olyan lassan 2000 Békés Csabai képeslapom van, és dokumentumom, nagyon sok régi naptárom, vagy retro naptáram is van Békés Csabáról, és ugye azt látom, hogy a képeslapok száma is már csökken, amit kiadnak, vagy a naptárak száma is, tehát hogy egyre értékesebbé válnak ezek a régi dokumentumok.
1: Nagyon szép rajzokkal van ezek elkészítve, ezek a képeslapok. Kicsit művészesebb, amikor azt lehet látni, hogy egy igazi művész készített rá valamilyen kis portrét, vagy valamit.
2: Igen, tehát régen volt, hogy fekete-fehér képeslapok voltak, és ezeket bizonyos cégek kiszíneztek. És volt, hogy kicsit szabadabban, kicsit nem, de mégis színesebbé tették a képeket.
1: Akányszor elmegyünk valahova nyaralni, ugye sokszor lehet képeslapokat venni, ami ahhoz a városhoz köthető, vagy a történelméhez, és úgy lehet azt gondoljuk, hogy most csak egy képeslap, veszek egyet, odaadom a családomnak, a barátaimnak, de úgy nem gondolunk bele, hogy ez később mekkora érték lehet, ugye?
2: Pontosan, igen, pontosan. Hát én is van olyan képeslap, amit egy gyűjtő barátomtól tudtam megvásárolni, de egy nagyon ritka képeslap, azóta se láttam olyat, és ő elköltözött Békés Csabáról, és azt mondta, hogy szeretném, hogy hozzád kerüljön, Jani, mert ezt látom, hogy te megfelelően tárolod, gyűjtöd, értékeled, és én szoktam mondani, amikor vásárolok, hogy én gyűjtő vagyok. Tehát nem értékesítek, hanem én megvásárolom, és megőrzöm azt a úgymond képeslapot vagy dokumentumot, sokszor szoktam is mondani, hogy én értékmentést végzek.
1: És nem csak az, hogy szépen tárolod, hanem digitalizálod is ezeket a fényképeket, tehát akár könnyen meg is lehet ezeket nézni az interneten keresztül, ugye?
2: Így van, pontosan. Létrehoztam egy weboldalt, az a neve, hogy antikfoto.hu, és ide az évek alatt feltöltöttem ezeket a általam bedigitalizált képeket. Hát ez elég nagy munka volt, mert sokan azt mondják, hogy ha kérnek tőlem egy képet, hogy szkenneljem be és küldjem át. Hát ez úgy működik, hogy a szkennelés a legrövidebb része, utána be kell forgatni ugye a képet, vagy ha éppen egy picit kell rajta retusálni egy régi sérülést, vagy bármit kiretusálom, úgyhogy elég sok munkaóra van mögötte, és mostanában elkezdtem azt, hogy információkat teszek a képek mellé. Tehát, hogyha hallok valamit, vagy magamnak lejegyzem, vagy pedig a weboldalra felteszem a képek alá az új információt, ami úgymond azt szoktam mondani, hogy ez az oldal mindig él és frissül, és bővül.
0: És nyilván nem csak másoknak, hanem neked is jó, hogy te is vissza tudod nézni ezeket. Pontosan. Az adatokat.
2: Abszolút. Ez így igaz, mert amikor volt, hogy a bolhapiacon van egy jó barátom, akitől szoktam vásárolni, a Gálberki Gyuri barátom, és sokszor volt, hogy talán megvan az a képeslap, talán nincs. És a weboldal ezért is jó, a saját weboldalon meg tudom nézni azt a képeslapot, hogy már megvan a gyűjteményemben, vagy sem.
0: Mikor jött el az a pont, amikor azt mondták, hogy kiállítást is szeretnének csinálni a te gyűjteményedből? Mikor volt ez az első kiállítás?
2: Erre pontosan nem emlékszem, de körülbelül olyan 2010 környékén lehetett. És az első kiállításom az a Wenckheim vonallal volt kapcsolatban, és Szabadkígyóson volt a kastélyban. Utána volt Lőkösházán a Bréda kastélyban is, ott évekig tartó kiállításom volt. Most is készülnek oda a szép képek, másolatok, ugye digitalizált másolatok. Akkor hát Kígyóson ott több is volt, volt a kígyósi kastélyjátékokkal összekötve kiállításom, volt Békés Csabán is a Jókai Kollégiumban, és több helyen. Hát örömmel tölt el, amikor megalkotok egy kiállítást, és szeretek úgy ott lenni, hogy ne tudják, hogy az enyém. Természetesen az elején bemutatnak, de utána sokan nem figyelnek, vagy egyéb, és beszoktam menni a nézők közé, az érdeklődők közé, és a jó érzéssel tölt el, amikor egy régi, akár vagy retro Békés Csabai városképet meglátnak, és történeteket mesélnek egymásnak. És ez olyan jó érzés, hogy vannak emlékek, jó emlékek Békés Csabáról.
0: Te kicsit olyan vagy, mint az a filmrendező, aki csak úgy bemegy a moziterembe, és akkor nézi a nézőknek a reakcióját.
2: Pontosan, így van, és ez is örömmel tölt el, hogy látom, hogy örömet szereztem, és a további gyűjtésekhez energiát ad.
0: Sokan azt mondják, hogy a történelem elég száraz, de nagyon érdekes dolgokat lehet megtanulni belőle, meg egyébként felfedezni, főleg így lokálisan, mert nagyon sokan nem szoktak egyébként a lokális történelemmel foglalkozni, mert ugye nem igazán tanítják ezt az iskolában. Ugye lehet, hogy valaki már itt él sok évtizede, de csak mondjuk történetekből, vagy ilyen kis mesékből tud valamilyen érdekes történelmi szeletet így kiragadni.
2: Abszolút. Pontosan. Vettem például, vásároltam egy albumot az Árpád-fürdőről. Az építése, a működése látszódik, a hétköznapjai ugye az ott fürdőzőkről, és az is egy kis életképet ad. Tehát maga az épület az egy üres valami. És az emberek ugye megtöltik szó szerint élettel, történetekkel, és ezek a fotók is visszaadnak pár kis történetet, vicces jelenetet az elmúlt korszakból.
0: Persze, és ugye azt is lehet nézni, hogy egyáltalán mi volt akkoriban mondjuk a divat, vagy milyen szokások voltak, tehát nagyon sok minden kiderülhet akkor az, ez ilyen fényképből.
2: Sokszor szoktam nézni, hogy milyen volt az út. Volt, hogy régen csak földút volt valahol, ahol most már teljesen aszfaltút van, vagy volt, hogy macskaköves volt az út, vagy egy épület mondjuk egyszintes volt, vagy maximum kettő, például ott Békés Csabán a főtéren az OTP épülete, az régen kétszintes volt. Majd leszették a tetőt, és ráépítettek még egy emeletet, ezt se tudják sokan. Vagy van egy mellette egy épület, ami most a Kereskedelmi és Hitelbank, ott például az 56-os, amit így hallottam történeteket, 56-ban lőtték a tankot, majd a tank nem tudni, hogy jót akart vagy sem, de a lényeg az volt, hogy jól jött ki, mert fölé lőtt annak a területnek, ahonnan lőttek rá, egy erkély fölé, és így az épületi része ott beomlott, majd visszaépítették, de már nem olyanra, mint eredeti állapotában. Ez is például a régi képekből derült ki számomra. Akkor például a városháza tetején ott volt egy szoborcsoport, ami most jelenleg nincsen, és remélem, hogy egyszer majd át visszakerül.
1: Hogyan sikerült megszerezni egy különleges Munkácsi Mihály portrét, mi mindent árulnak el a fényképek az Árpád-fürdő és Békés Csaba múltjáról? Mindezekre választ kapunk a Tuska János Józseffel folytatott magazinbeszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: most a rádió hallgatók nem igazán tudnak belelátni, de egyébként nagyon sok archív fényképet hoztál el a stúdióba. Szerintem egy picit menjünk ezeken végig, mert nagyon érdekesek. Éppen itt van előttem is egy Munkács Mihályról készült fénykép. Erről egy picit tudnál-e beszélni?
1: Természetesen. Ez a kép Franciaországból került hozzám. Volt egy aukciós oldal, ahol én elkezdtem keresni Munkácsival kapcsolatos dokumentumokat, és utána, amikor ezt megtaláltam, nem volt olcsó, de úgy voltam vele, hogy szeretném, hogy ez visszakerüljön Békés Csabára, és legyen valami, akár egy kiállítás, vagy egy kiemelt darab, vagy ha bármi könyvbe tud bekerülni, akkor tovább fennmaradjon, és láthassák minél többen. Tehát nekem például a weboldalama is az volt a célom, hogy lássák az emberek. Hát ez egy úgymond 0-24 órás kiállítás, amit a világ minden részéről megnézhetnek. Van olyan ismerősöm, aki nagyon régen elszármazott Békés Csabáról, és ő például az unokájának szokta megmutatni a Békés Csabai régi képeket, hogy ne felejtsék el, hogy úgymond a Tata honnan származik, és visszatérve ugye a munkácsi kis relikviákra, van belőle már 3 különleges. Van például olyan is, ahogy Munkácsi bélyeg, olyat is vásároltam. Ezt is általában Franciaországból sikerült ezeket vásárolnom. Ott valahogy ugye jobban ismerték Munkácsit. Nagyobb híre volt. Hát vannak mellette még más dokumentumok, amik így évek alatt hozzám kerülnek. Valamit megvásárolok, valamit pedig ajándékba kapok, hogy tovább őrizzem. Vannak ugye volt IV, az Állami Építőipari Vállalattól kiadványok, régi fotók, amit az államépítőművállalat épített, akkor gyűjtöm például a Vídia. Volt régen, most a Vídia udvarnak nevezik, de a Vídia kereskedő udvar, Vídia vállalat, ott Tatán volt igazgató nagyon sokáig, és annak a cégnek most kezdtem el kutatni a történetét, hogy jobban régi képek, régi dokumentumokat gyűjtök, akkor az evangélikus, szeretnék egy evangélikus kiállítást. Ez a következő célom, álmom, és Kutyai Pali barátom van ugye az egyháznál, és ő neki jeleztem is, és nagyon örült neki, támogat benne, úgyhogy ott is majd lesz egy elég nagy volumenű evangélikus kiállítás. Mindig vannak célok, mindig jönnek új ötletek, és a képeslapok hozzák, hogy az új fotók, az új ötleteket, hát megyek előre.
0: Mondtad, hogy aukciók során szoktál sokat beszerezni, de azért lehet, hogy valakinek mondjuk a padlásán, vagy valahol a szekrényében meg bújnak ilyen nagyon értékes dolgok. Milyen történeteid kapcsolódnak ez?
1: Van egy, hát az elég érdekes volt, egy barátom szólt, hogy lomtanításkor talált egy ládát egy Békés Csabai utcán, és mindenképpen meg szeretném mutatni. Elmentem hozzájuk, kinyitottuk a ládát, és tele volt antik vagy egy régi Békés Csabai fotókkal, olyan 20-as, 30-as, 40-es évekből, és nagyon paros volt, és nagyon koszos, és elkezdtük külön válogatni. És ahogy válogattuk, akkor tettük azokat a képeket, amit úgy látunk, hogy nem sérült, és még menthető, és egy elég értékes Békés Csabai fotógyűjtemény került elő belőle. Ez volt az egyik legérdekesebb történetem.
0: És amikor egy ilyen poros fényképet találsz, ugye mondtad, hogy nézitek azokat, hogy melyik menthető meg, melyiket lehet ugye esetleg valamilyen módon retusálni, de mondjuk, hogyha találsz egy ilyen poros fényképet, akkor mi az eljárás ilyenkor? Hogyan tisztítod meg?
1: Hát lehet, hogy ha ezt most egy szakmabeli hallja, akkor fogja a fejét, de én úgy szoktam, hogy mondjuk hagyom egy pár napig. Gondolkozok, hogy hogyan lehetne megmenteni. Utána van egy nagyon finom seprű, egy finom kézi seprű, majdnem olyan, mint egy festőecset, és én azzal szoktam óvatosan leszedni, tehát fizikálisan leszedem a port róla. Voltak régi képek, amik úgymond már sérültek voltak, vagy nem megmenthetőek, azon volt, hogy több minden más módszerrel kísérleteztem, de a végső mindig ez maradt, hogy úgymond fizikálisan leszedem a port mind a két oldaláról, és utána pedig ugye ezekbe a klórmentes tokokba elhelyezem, valamikor digitalizálom, valamikor nem.
0: Nyilván ezek a régi képek teljesen más módszerrel készültek, más kemikáliákat használtak, tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy ezeket azért valahogyan visszaad, az túlzás az eredeti állapotába, de azért az, hogy megtekinthetőek legyenek.
1: Pontosan. Tehát ugyanúgy azért víz nem érheti, tehát sokkal sérülékenyebbek. Ráadásul van olyan régi képeslapok esetében, többször volt már, hogy megérkezett a képeslap, megfogtam, és több rétegbe szétjött. Mert ugye ez egy több rétegből áll össze, és van olyan, hogy vissza szeretném tenni a tokba, ott is a sarka, nagyon kell figyelni, hogy ne sérüljön. Tehát ez egy türelemjáték.
0: Nem csak Munkácsi Mihályról hoztál fényképeket, hanem hoztál például a fürdőről is. Erről mit tudsz elmondani?
1: Ez az album Hát közel egy évbe telt, mire hozzám került. Egy nagyon jó barátoméktól sikerült megvásárolni, és nagyon megtisztelő volt, hogy végül nekem adták el. Ebből már volt olyan kép, amit felhasználtam, ami most az Árpád fürdőn belül található kis fotóparavánom, amit szerkesztettem pár éve, oda is kitettem belőle, és néha örömmel fellapozom. Vagy ha jönnek barátok, ismerősök, akkor meg szoktam nekik mutatni, és nagyon meglepődnek. Én nekem már természetes, szinte mindegyik fotót ismerem fejből, de amikor olyan látja ezt, aki nem ismeri ezeket a régi képeket, akkor meglepődve láttam, hogy milyen örömet lehet vele okozni, és milyen kis mosoly megy az arcukra, hogy milyen szép volt régen ez a fürdő, most is természetesen, csak akkor még egy picit másabb volt, tehát ugye nagyobb volumenű volt, most már jobban a hétköznapokban van ez a fürdő.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy tényleg lehet látni azt, hogyan alakult át mondjuk a fürdő, vagy a körülötte lévő terület, ugye erről is van egy-két ilyen fotó.
1: Így van. Tehát a fürdő mellett volt régen az Árpád liget. És ugye amikor a fürdő kinőttem a területét, akkor hozzácsatolták ezt a liget részt, és ez most jelenleg is megvan. Látszik, hogy ugye nagyon idős öreg fák vannak, és magas fák, úgyhogy ezt is a fürdő karban tartja, használja, és ez régen ráadásul több épület meg volt építve, át volt alakítva, el lett bontva, és élt, tehát fejlődött a fürdő folyamatosan, és fejlődik most is.
0: Milyen fényképeket hoztál, még egy picit beszélj róluk?
1: Hát hoztam például, ami a hűtőház építéséről szól, az egy kis különleges, ami még számomra nagyon jó, a Kulik Gyula lakótelep, ott volt egy ABC, ami most jelenleg meg is szűnt, arról van egy nagyon szép, akkor a városházáról és a mellette lévő épületekről, akkor van olyan, ami még a Fiuméről készült, de a 80-as években, ugye akkor még az Andrássy úta egy részét lehetett használni, akkor a főtéren még ment a forgalom. Egy nagy kedvencem, az pedig, ami a Jaminában van most az STK, és az egy, hát úgy mondjuk, hogy rendház lett volna, templom is rendház, és ennek ez egy kapucinus rend volt, és ennek egy része meg is épült. A torony már nem épült fel, és ez lett végül, meg a mellette lévő épület is, ugye látszik itt a képeslapon, hogy az is megépült Jaminában, és ez lett az STK, vagy hát most mondjuk, hogy a rendelőintézet pontosabban. Másik nagy kedvencem a Körös Hotel. Én ott voltam, amikor le volt zárva, hát ugye fiatalként belógtunk az épületbe, készítettünk fotókat, körbejártuk, és ott voltam akkor is, amikor elkezdték bontani. Tehát a bontó brigáddal, csapattal összeismerkedtem, és elég sok fotót tudtam készíteni az épületről. Úgyhogy ez is egy nagy kedvencem, és a városnak egy nagy kis, hogy mondjuk, hogy történelmi része volt, sok története van mindenkinek, sok jó buli volt bent. Mesélték nekem, hogy 5 nyelven tudtak beszélni a recepciósok. És nem lehetett oda csak úgy bejutni, hogy én vacsorázni szeretnék, hanem időben kellett asztalt foglalni. Tehát egy elég híres étterme is volt. Akkor a malom, ami sajnos ugye leégett, arról is nagyon sok régi képeslapom van, megvan, hogy hogyan nézett ki először, amikor még kisebb volt, aztán a bővítés után, és hát megmondom őszintén, hogy amit én úgy tudok és sejtek, hogy elméletileg én fotóztam le az épületet belülről utoljára. Mert a leégés előtt körülbelül 1-1,5 évvel sikerült bejutnom az épületbe, és nagyon sok fotót készítettem. Azért is szerettem volna, hogy értékmentés legyen, hogyha átalakítják, átépítik, hogy hogyan nézett ki annó az épület. Úgyhogy hát sok van, nagyon sok szép képeslap.
0: Többek között az épületfotózás, illetve Tuska János József jövőbeli tervei is szóba kerültek a vele készített magazin műsorunkban, ami a szünet után folytatódik. Tartsanak velünk!

0: podcast, nem te magad is fotózol. Mit lehet elmondani, hogy teljes mértékben inkább csak ilyen megörökítés szempontjából fotózol, vagy azért próbálsz kicsit ebbe a művészies fotográfiába menni, vagy neked hogy működik ez a fotográfia?
1: Inkább az épületfotózás. Tehát megörökíteni egy változást a városban. Mió Pali barátom ugyanezt szokta, hogy ha valami változás történik, akkor legyünk ott időben. Vagy szólunk egymásnak, vagy már tudunk egymástól függetlenül arról a változásról, és úgy szoktam mondani, hogy egy átalakítás vagy egy bontás előtt még érjünk oda.
0: De hogyha visszatérünk egy picit a kollekciódhoz, melyik az a darab, ami mondjuk a legrégebbi?
1: 1873-as dokumentum. Az egy levelező a Békés Csabáról. Az a legrégebbi.
0: Esetleg van még valamilyen érdekes történeted így a magával, mondjuk a városnak a történelmével, vagy mondjuk az, hogy hogyan jutottál egy-egy darabhoz így hozzá? Hozd meg velünk mindent.
1: Hogy, de természetesen. A Nádor szálló belséről van egy képeslapom, amit ugye említettem is, hogy azt egy barátom nekem szánta. Az nekem egy szívem csücske. Szóval az egy olyan ritka darab, amit tényleg azóta, ahogy mondtam is, nem találkoztam vele, meg az Árpád-fürdő talán még az, meg a sportcsarnokról készült fotósorozat, ami az alapozástól az elkészültéig bemutatja, hogy hogyan készült a Békés Csabai sportcsarnok.
0: Minden nap elmegyünk majdnem ezek mellett az épületek mellett, de nem gondolunk bele, hogy ez pontosan mikor is készült, vagy hogyan is készült, de ezek szerint akkor volt olyan, aki odament, és akkor lefotózta az első naptól mondjuk kezdve.
1: Így van, energiát, időt szánt rá, és nekem azt tetszik, hogy azt látjuk, ahogy mondod is, hogy felépült, ott van az az épület. De hogy épült fel? Tehát ott vannak a munkások, hogy hogyan álltak a vas szerkezeten, milyen idő volt, napsütés. Tehát, hogy megmutatja azt, hogy még jobban tudjuk becsülni ezt az épületet.
0: Igen, tényleg ez, hogy kiragad egyetlen egy pillanatot mondjuk 70 évvel ezelőtt, vagy ki tudja mikorból, és akkor az utókornak megmarad abszolút.
1: Így van, pontosan.
0: És még az a szerencsé, hogy vannak olyanok, mint te, aki szépen megőrzi ezeket, és gyűjti, és értékeli.
1: Igyekszem, így van folyamatosan.
0: Mondtad, hogy szoktad nézni az embereknek a reakcióit, amikor van kiállításod. Van mondjuk ehhez kapcsolatban mondjuk valamilyen érdekesség, hogy mondjuk lehet, hogy valaki elment egy ilyen kiállításra, és akkor azt mondta, hogy hó, nekem is van otthon ilyen fényképen, pedig nem is gondolt bele, hogy ez mondjuk milyen értékes lehet, és akkor mondjuk egy ilyen kis kapcsolat kialakult így valakivel.
1: Igen. Volt olyan, hogy a Kígyósi kastélynak az egyik teraszának az eredeti burkolókövét úgy kaptam meg, hogy egy kedves ismerősömmel találkoztam egy kiállításomon, és mondta, hogy el fogja nekem hozni. Vagy Szelekovszki Laci barátom, Fafaragó barátom, ő is hozott nekem például a Postelki kastélytól egy-két ilyen kis járólapot és egyebet, azt is az egyik kiállításomon kaptam meg például tőle. Úgyhogy vannak olyanok, amikor hallok ugye a történeteket, vagy azt mondja, hogy van neki egy dokumentum, ennek kapcsán is elhozná hozzám, vagy nekem adná, szóval ilyen is sok van, vagy csak én annyit szoktam mondani, ha megengedik, hogy megnézem azt a dokumentumot, akkor már az is jó, mert akkor vagy beszkennelhetem, és visszaadom. Tehát, hogy van olyan Krisztina Grófnőről, Venkém Krisztina Grófnőről készült portréfotó, amit körülbelül 10-15 éve szeretnék megvásárolni egy ütőbarátomtól, de mindig azt szoktam mondani, nagyon rendes, hogy Jani, természetesen lehet, de cseréljünk. Ő gyűjt családapácát, és ennek kapcsán nekem gyűjtenem kell a családapácát, hogy egyszer egy értékes dokumentum cserét tudjunk végezni.
0: Gazdag gyűjteményed van, és rengeteg történetet ismersz. Tervezel-e esetleg valamilyen könyvet megírni ezzel kapcsolatban?
1: Nagyon régóta tervezem, mert többen jelezték, amikor akár egy előadást tartok, vagy a kiállításomon beszélek, vagy csak ott megkérdeznek egy-két képeslapról, és elég sokáig tudok róla beszélni, akkor szokták mondani, hogy ezt írjam le. Mert nagyon sok történet van a fejemben. Ugye, hogy szegény, sajnos Hankó Józsi bá barátom elhunyt pár évvel ezelőtt, és én mondtam, hogy tovább viszem a gyűjteményét. És ezt a gyűjteményt, ezt úgymond nem egy levéltárba tettük, helyeztük el, hanem nekem van meg, és rendszerezve van, és folyamatosan bővítem, és ennek kapcsán tehát ugye mindig jönnek újabb és újabb történetek, amiket mostanában már azért leírok. És előbb-utóbb terben van egy kis füzet, egy kis könyv, majd valószínű, hogy meg fog jelenni.
0: Ahogy így beszélsz, úgy tűnik, hogy téged sok helyen ismernek, és hogy volt már olyan, hogy mondjuk egy ilyen konzultáció miatt hívtak fel téged, hogy van-e erről a fényképed, mutasd már meg, hogy nézett ki ez, hogy nézett ki az, mert mondjuk szeretnénk valamit restaurálni, vagy egyáltalán csak, hogy szeretnénk ezt a fényképet felhasználni valamilyen módon.
1: Nagyon sokszor van ilyen. akár Budapesten, például Civertán, ők légi fotózással foglalkoznak, ott van egy jó ismerősöm, ők rendszeresen hívnak, hogyha újabb valami területet szeretnének feltárni, régi képeket keresnek Magyarországról, akkor az önkormányzatnál vannak jó barátaim, őnekik is szoktam segíteni, akkor könyvekhez nagyon sok képet adok, tehát ott is, ha látom, hogy jó az irány, akkor önzetlenül mindig igyekszem segíteni. Hát meg ha felkérnek kiállításokra, akkor oda is szívesen megyek, és megmutatom sok embernek ezeket a sok régi képeket.
0: Eredetileg a Wenckheim család története érdekelte Jánost, ma pedig nagyon jó kapcsolatot ápol a család ma élő tagjaival, tőlük első kézből hallott érdekes történeteket, sőt még a család privát fénykép kollekciójába is bepillantást nyerhetett. A Tuska János Józseffel folytatott beszélgetés utolsó részét egy rövid szünet után folytatjuk.

0: Rádió.
1: Tudod, eredetileg a Wenckheim család története érdekelt, és ugye ebből szépen kialakult ez a gyűjtemény. Miért pont ez a család? Miért kezdett el téged foglalkoztatni?
2: Hát ez úgy alakult, hogy a Hankó József barátom által ugye Szabadkégyoson voltunk, bejutottunk a Szent Anna kápolnába, és akkor kezdtem el gondolkozni, amikor hazajöttünk, hogy oké, voltunk egy gyönyörű helyen, de ki ez a család? Kik ezek a Wenckheimek? És hogy kerültek ide? Hát németes a nevük. És utána megtudtam, hogy egy osztrák nemesi család volt, és megkapták ezt a területet, beházasodtak ugye a Haruken családba, és szépen fejlesztették Békés megyét, Békés vármegyét most már ugye, és szépen mezőgazdasággal foglalkoztak, dohánytermesztéssel, vaskóik voltak ugye most már az elcsatolt erdélyi területeken, akkor erdészeteik voltak, tehát szépen úgy voltak vele, és ezt azoktól tudom, akik nek a szülei vagy nagyszülei ott dolgoztak, hogy akik náluk becsületesen végezték a munkát, azokra ők is odafigyeltek és vigyáztak. És ennek kapcsán elkezdtem az interneten kutatni, hogy kik a Wenckheimek. És Hankó József barátom kiadott egy könyvet, 2 évszázad a Wenckheim családdal című könyvet, és elkezdtem olvasni, és még jobban érdekelt már a Wenckheim család, és ennek kapcsán ugye aukciós oldalokat megtaláltam, ott megvásároltam, amit tudtam, ugye képeslapokat és dokumentumokat. Ennek kapcsán jöttek ugye a Békés Csabai dokumentumok, mert néztem, hogy Wenckheim, Békés Csaba, és vásároltam ugye azokat is, és szép lassan az évek alatt kibővült egy nagyon szép gyűjtemény.
1: Engem nagyon érdekel a Pósteleki kastélynak a története, mert egyébként nagyon szép volt ugye az eredeti pompájában, és pár évvel ezelőtt találtam egy weboldalt is, amit hát akkor nem tudtam, hogy azt te indítottad el, de neked van ezzel kapcsolatban egy weboldalad is. Miért kezdted el elkészíteni?
2: Azért kezdtem el, mert gyűltek a dokumentumok, és gondolkoztam, hogy valahol ezt kéne publikálni. Én nekem nem az volt a célom, hogy ezért pénzt kapjak, vagy bármi egyebet, hanem az, hogy bárki megtekinthesse, vagy ha szakdolgozatot készít, vagy kutat, akkor innen lehessen információkat gyűjteni. És gondolkoztam, mi legyen a neve, de nagyon egyszerű volt, mert hát wenckheim.hu, és levédtem az oldalt, és azóta is ez megvan. Ez körülbelül 2007 környékén indult ez a weboldalam, és oda folyamatosan teszem fel az új információkat, vagy hogyha valamilyen információ egy picit frissül, akkor bővül, akkor azokat mindig újra bővítem és frissítem.
1: Visszatérve a Pósteleki kastélyra, az interjú előtt mutattál pár nagyon különleges képet, főleg ugye a kastély belsejéről, amiket ugye szerintem senki nem nagyon látott még. Mesélj egy picit erről.
2: Ez is egy különleges képeslap. Amikor megláttam az aukción, akkor hát vigyázni kell, mert szoktam mindig egy határt szabni, egy összeghatárt, de itt úgy voltam, hogy 6. haszagad, ez nekem kell, és szerencsém volt, enyém lett a képeslap, megnyertem az aukción. Utána az foglalkoztatott, hogy magában a kastélyban, ami ugye sajnos már egy rom, hogy ez hol lehetett. Úgyhogy elmentem kerékpárral a kastélyhoz, besétáltam, akkor még be lehetett menni a kastélyba szabadabban, és kerestem a megmaradt fal részletekből, vagy a kéménynyílás is egyéb, hogy hol volt ez a kis, hol készült ez a fotó. Azt tudtam, hogy a grófnak a szalonjában készült, vagy a dolgozó szobájában pontosabban, és végül megtaláltam. Úgyhogy elkészítettem egy fotót a mostani állapotról, és megvolt ugye az eredeti is.
1: Ez a weboldalon szerintem fent is van, nem?
2: Talán már feltettem. Igen. Igen, de most már logózva, mert sajnos sok képemet ellopták.
1: Így. Sajnálom, de legalább aki szeretné megnézni, az megtekinteti a weboldalon.
2: Így van, pontosan.
1: Ha a Wenckheim családról beszélünk még egy picit, milyen kapcsolataid vannak velük?
2: A Csák Ilona grófnő és Wenckheim László jó barátomék, velük tartom legfőképpen a kapcsolatot, de van több ismerős még a családból. Ők Argentinában élnek, de nagyjából 1/2 évet is szoktak tölteni Szabadkígyóson. Ők megvásároltak egy ingatlant a kastélyparkban, szépen elkezdték felújítani és folyamatosan újítják, és itt töltik a nyári idejüket. Velük nagyon szeretek beszélgetni, nagyon sok szép régi fotót mutatnak még a kastélyról vagy a családról, és jó velük találkozni.
1: Nyilván az, hogy fényképeket nézegethetsz, az is már egy nagy öröm, de az, hogy valakitől első kézből hallod ezeket a történeteket, tehát az biztos, ez felbecsülhetetlen.
2: Így van, pontosan. Hát pár éve hunyt el a Krisztina grófnőnek az unokája. Ő is Krisztina volt, és ővel én még személyesen többször találkoztam. Tehát az is egy különleges esemény volt.
1: nem messze Békés Csabától él ugye Jean-Marie grófnő. Vele van valamilyen kapcsolatod egyébként?
2: Természetesen, köszönöm, hogy mondom, majd elfelejtettem. Vele is nagyon jó kapcsolat van. Egyszer egy repülőgép tervező fiatalember megkeresett, és volt neki egy fotója, amikor Józsi gróf, mert így nevezték, hogy Józsi gróf Kígyóson, volt egy magánrepülője, az első világháború után ő kapta meg először azt a lehetőséget, hogy magángéppel repülhessen a magyar légtérben, és ez a repülő le van fotózva itt Szabadkígyóson a kifutópályán, és ott ül a gép végén a kis grófnő, a Jean-Marie grófnő, és amikor segítettem elég sok mindent, hát több mint egy évig ennek a repülőgép tervezőnek dokumentumokkal, információkkal a családról, akkor én a végén jeleztem neki, hogy szeretném megvásárolni ezt a képet. Majd ő kijelentette, hogy ez nem megvásárolható, hanem ezt ajándékba fogom megkapni tőle a sok segítséget cserében. Úgyhogy hozzám került ez a fotó, beszkenneltem, és a nagyobb méretben kinyomtattam, és Jean-Marie-nak egyszer odaadtam ezt a másolatot, és nagyon örült neki. Ő nem is nagyon emlékezett erre, mert kicsi volt, úgyhogy onnantól kezdve már egyre jobb ismerettség alakult ki vele, és ha találkozunk, akkor ugye mivel én optikus is vagyok, ezért van úgy, hogy jön hozzám szemüvegér, akkor szoktunk beszélgetni a családról, akár új információkat mond, és nagyon jó példakép számomra, mert nagyon energikus hölgy.
1: Igen, én egyébként dobozi vagyok, tehát a dobozi általános iskolába jártam általános suliba, és emlékszem, amikor én is először láttam fényképet, hogy hogyan nézett ki egyáltalán az iskola. Tehát, hogy van olyan része, amit elbontottak, pedig gyönyörű volt. Nyilván nagy részét hozzáépítették, de egyébként kicsit azért fájó szívvel gondolok bele, hogy mennyi minden elveszett ilyenkor.
2: Pontosan. Tehát az egy működő gazdaság volt. Tehát minden a dobozi, az ókígyósi, már sokan ókígyósinak is nevezik még mai napig, ezek mind működtek külön, önállóan, utána sajnos, hogy elmenekültek, és megmondom őszintén, a Postelekinél tudom, 100%-ig, ott volt a Boros bácsi ismerősöm, jó kapcsolatban volt a kis grófnővel, és ő mesélte nekem, hogy a grófnő meg a grófi család mondta, hogy ők most elmennek, 44 őszén, 44 valahogy, abban az időszakban, és mondták, hogy vissza fognak térni. Tehát ők tervezték azt, hogy visszatérnek, csak már nem volt rá lehetőségük. És sajnos, ahogy mondod is, elég sok mindent tönkretettek. Valahol megértem, a háború végén, ugye nagyon sok épület tönkrement, szükség volt építőanyagra. Volt köztük, aki elvitte, kibontotta szépen, de volt, aki sajnos rombolt. Tehát vannak nekem könyveim, ahol le van írva, hogy micsoda rombolások történtek, és nem értékmentések.
1: Vannak ilyen tervek, hogy a Posteleki kastélyt visszaállítják az eredeti pompájába. Ha ez valaha megvalósul, és bármennyire szépen megcsinálják, nyilván nem olyan lesz, mint hogyha megmaradt volna, és mondjuk nem hordták volna szét, vagy nem rombolták volna az egyes darabjait.
2: Ez igaz. Itt igazság szerint az, hogy azon a helyen vissza lehetne igen építeni egy épületet, természetesen nagyon nagy költséggel, de úgy, mint ahogy akár egy várat, vagy egy régi műemlékjellegű épületet is megmentenek, menthető lenne, az biztos.
1: Milyen más sztoriaid vannak még így, ami a Venkém családdal kapcsolatos?
2: Hát annól, amikor egyszer készültem egy kiállításra a Kígyósi kastélyban, egy kedves ismerősömnek jeleztem, hogy szeretném körbejárni a kastélyt, majd mondta, hogy nyugodtan, Jani, mehetsz, szabad a pálya, egyedül körbejárhatod pincétől padlásig. Na, éltem is a lehetőséggel, úgyhogy szó szerint a padlást végigjártam, találtam egy kis titkos átjárót az egyik részről a másikra, pincébe is, amennyire tudtam, lementem, és egy minden termet végig tudtam nézni, nem kellett sietnem, önállóan, mint egy múzeumban, szó szerint, és ez egy olyan életre szóló élmény volt, ami örökké nekem pozitív marad.
1: Volt esetleg valami így a túra során, ami meglepett a kastélyel kapcsolatban?
2: Hát, ami pozitív volt, hogy nagyon szép állapotban volt, így is, hogy régen volt a felújítás. Akkor megtaláltam az óra szerkezetet a padláson, az nagyon tetszett. Akkor ez a titkos ajtó, ami úgy egyik részről átvitt a másikba, majd később megtudtam, hogy van egy fél emelet a toronyban, az volt régen a fegyverszoba, az is egy különlegesség volt, nagyon más nem.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál a stúdióba, nagyon érdekes történeteket meséltél el. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, örömmel jövök máskor is.

0: Vendégem Tuska János József dokumentumgyűjtő volt. A vele készült a magazin beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Sok zene, és még több. Start Rádió. Start Rádió.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityhó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Kis Zsuzsanna fotóművész lesz, aki a múlt és jelen párbeszédét kutatja a művészet eszközeivel, miközben a jelenkor mozgalmasságát átszövi az elmúlt idők biztonságával és romantikájával. Jogászként dolgozott, azonban követni akarta az álmait, és a fényképezésben találta meg új hivatását és a kiteljesedés lehetőségét. Utazik az időben, s hogy a 70-es évek daljárvíz szagú fodrászatában mutatja el meg az elmúlást, vagy a 80-as évek amerikai álmában lovagolja meg az ifjonti hév virágzását, azt előre nem tudni, de annyi biztos, lélekemelő utakat szervez agyunk érzelmi központjába. Beszélgetünk életpályáról, sikerekről, divatról és fenntarthatóságról, de azt is megtudhatják, hogyan lett a művész a Londoni Filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterszakos hallgatója. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: És még több.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai vendégem jogász, aki a paragrafusok világát elhagyva fotóművész lett. Életének és művészetének középpontjában a fenntarthatóság áll. Használt kamerákkal gyakran régi, lejárt filmekre rögzíti képeit, melyeken összefor a múlt hangulata és a jelen történése. Fotózik fesztiválokon, utcán, munkáit rangos magazinok közlik. A kamera a barátja, mely elkísérte Kaliforniába, Portugáliába, Svájcba vagy a Karib-térségbe. Helyek, ahol az emberek a tájat fotózzák, ő viszont az embereket. Az érzelmek, az emberi arcok mögött rejlő titkok és életút, a fiatalság, bohémság, napfény és életöröm jelennek meg Kis Zsuzsanna fotóművész alkotásain, akit köszöntök a stúdióban. Szia Zsuzsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
3: Szia Gyuri, én köszönöm a meghívást és ezt a szép bemutatkozó szöveget. Nagyon-nagyon jól összefoglaltad.
2: Nagyon kedves vagy, köszönöm. Nemrég zárult le első önálló kiállításod Budapesten a Hybrid Art Space galériában, mely a Rediscovered Wonders, vagyis az újra felfedezett csodák címet viselte. A kiállítás középpontjában a fenntartható divat állt, a legújabb trendeknek megfelelő fast fashion helyett a kamerádon át megmutattad, hogyan lehet új életet lehelni régi, megunt ruhákba, és hogy lehet valaki így igazán trendi. Hogy jött a divat az életedbe? De mindenek előtt mesélj arról, kérlek, hogy lesz egy jogászból fotóművész.
3: Hát igazából én már gyerekkorom óta fotózom, és gyakorlatilag 12 éves koromban kaptam meg az első fényképezőgépemet, és azóta hát a gimiben nem lehetett kiszedni a kezemből, és igazából az osztálytársaimat fotóztam eleinte, meg a házi állataimat. Nem tudom, nagyon magával ragadott ez a világ. És igazából mindenki számára, minden ismerősöm, barátom számára egyértelmű volt, hogy én vagyok a fotós, és viszont számomra nem volt egyértelmű, hogy az érettségi után is ezt fogom folytatni. Ez, azt gondoltam, hogy ez csak egy ilyen hobbi. Igazából a belvárosi általános iskolás gimnáziumban jártam 12 évig, ahol Békés Csabaiak tudják, hogy azért ez egy nagyon kemény gimnázium, és az összes osztálytársam, az összes évfolyamtársam ment egyetemre, és nem tudom, ez 2009-ben volt, hogy én érettségiztem, és fel sem merült, hogy én mondjuk a Moméra jelentkezzek, vagy művészeti egyetemre, úgyhogy a humán tárgyakból voltam jó, irodalomból, történelemből, a nyelvekből, és így jött a jogi egyetem. A pszichológiára is jelentkeztem, az volt egyébként az első hely, amit megjelöltem, oda nem vettek fel, és akkor így lett a jog, a Szegedi Tudományegyetemen kezdtem el.
2: És az nem merült fel, hogy esetleg orvos legyél, hiszen édesanyád orvos, és hát ha már ugye említetted, hogy milyen jó az oktatás a belvárosi gimnáziumban, ugye Lennert József tanár urat is megemlíthetjük, aki biológiából, kémiából, hát meglehetősen erős tudást ad a diákoknak.
3: Ez így van. Nagyon vágytam rá egy időben, még egész kislánykoromban, hogy orvos legyek. Egyébként nagyon szép tudománynak gondolom, és azért meg nagyon szeretek segíteni embereken. Meg alapvetően nagyon érdekelnek az emberek, nagyon szeretek új embereket megismerni, és a fényképezésben is csak az emberek, a portrék, ami engem vonz. És megmondom őszintén, hogy viszont tanulni annyira nem szerettem, és azt gondolom, hogy az orvosi egyetem ez nagyon komoly elköteleződést és szorgalmat igényel. Tehát én ennél mozgékonyabb vagyok, valahogy nem tudok annyira koncentrálni sokáig.
2: Sok fizikát, meg biokémia.
3: Hát igen, nagyon aprólékosan mindent megtanulni. Hát nem, igazából ezt hamar elengedtem.
2: Hogyha egy lakatlan szigetre kerülnél véletlenül, és választanod kellene, hogy egy digitális vagy egy analóg fényképezőgépet viszel magad, de mondjuk tegyük fel, hogy ezt a problémát, hogy ugye áramtermelés megoldjuk egy generátor segítségével, akkor mit választanál, mivel ugye előszeretetten használod az analóg technikát, ezt azért kérdezem. Viszont a kérdés lehet, hogy azért okafogyott, mert hogy egy lakatlan szigeten nincsenek emberek, és az emberek a te fő témáid a fotóid során. De mit tennél egy ilyen helyzetben?
3: Miért? Lehet, hogy éppen találnék olyan benszülötteket, akik ott élnek elhagyatottan. Nyilván felfedezném a helyet, és annak függvényében átgondolnám, hogy mire is úgymond pazaroljam, mert ugye az analóg fényképezés az elég kötött ilyen szempontból, hogy általában 34 vagy 36 kockányi filmet lehet egyszer elfotózni. Úgyhogy nagyon szeretem egyébként ebből lelassít, és az én szerteágazó koncentrációm is picit tud fókuszálni. mert nem mindegy, hogy mit rögzítesz, pont ezért még a digitális technológiával szinte egy végtelen mennyiségű kattintás áll rendelkezésedre, és utána pedig ülhetsz a gép mellett, és válogathatsz napestig. Úgyhogy átgondoltan fotóznám a számomra érdekes, ha nem embereket, akkor véletlenül állatokat.
2: Igen, tehát mindenképpen akkor élő lényeket.
3: Így van.
2: És magát a digitális technikát, azt mennyire használod? Mert hogy ugye az analóg technika a fotóidnak gyakorlatilag a legtöbb ír, de lehet, hogy az összeset is esetleg ezzel készíted?
3: Nem, azért nem az összeset, ez mai 2023-ban annyira nem megoldható, hogy az összeset azzal készítsem. Egyébként én ugye 91-es vagyok, és én már digitálisan fényképeztem, szóval nekem az első kamerám, amit ilyen 12-13 évesen kaptam, az egy kompakt digitális kamera volt. Szóval én már nem az analógba szocializálódtam, ez nekem felnőtt koromba jött.
2: Ezt tudjuk, és egyébként igen. Nem is azért mondtam, hogy bármiképpen öregbítenék egy ilyen fiatal hölgyet, tehát hogy...
3: Nem vettem magamra egyáltalán, de digitálisra is fényképezek természetesen, hiszen mondom, most már úgymond, tehát azért anyagilag sem annyira egyszerű, illetve a nyersanyag is eléggé kifogyóban van. Ezért is, ahogy említetted a felvezetőben, sok lejárt filmet is használok. Sok negatív filmhez tudtam hozzájutni tavaly, de hát ezek most már nagyon végesek szerintem, és nem nagyon gyártanak már újat. Erről szívesebben mesélek a későbbiekben, hogy szoktál megoldani, akik az analóg fényképezés szerelmesei, hogy mégis analógra fotózzanak, de ez már nagyon macerás procedúra.
2: Van olyan filmed, amit 45 éves kamerával forgattál. Hogy jött ez a vonzódás az analóg technikához? Hiszen ugye, ahogy említetted is, te már a digitális technikába születtél gyakorlatilag bele. Mikor és hogy éreztél rá az analóg technika szépségére?
3: Úgy kezdődött ez, hogy én 2020-ban beiratkoztam egy OKS képzésre, fotográfus képzésre, és ugye természetesen digitális kamerákkal fotóztunk. Szerettem volna valami egyedibbet alkotni, valahogy olyat, amit más nem csinál esetleg, vagy egy ilyen kísérleti, experimentális történetet létrehozni. És igazából már magam sem tudom, hogy ez a leges-legelső az, hogy indult, de talán jártam ott Budapesten ezeket a laboratóriumokat, úgymond, tehát ezeket, ahol lehet kapni analóg készülékeket, a filmeket. És akkor úgy gondoltam, hogy ezt nekem is ki kéne próbálni, és először egy point and shoot kamerát vettem, ahova tényleg csak így befűzöd a filmet, és az expozíciós gombot nyomod meg, és gyakorlatilag nincs nagyon rajta beállítás. Szóval ez tényleg azoknak való, akik utaztak 70-es, 80-as, 90-es években az amatőr turista kamerák igazából. És ezzel próbálkoztam, és az eredmény, fogalmam sem volt róla, hogy mi fog kisülni ebből, és csodálatos eredmény lett. Emlékszem, egy Békés Csabai modellfiút fotóztam Budapesten a Dunaparton, és tényleg vittem a digitális kamerám, és akkor mondtam, hogy kiegészítésként ezt próbáljuk ki, tényleg csak egy ilyen experimentális kísérlet kapcsán, és előhívattam a filmet, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy tényleg volt egy ilyen időutazás feelingje, amire valahogy annyira vágyik a ma embere. Ezt magam sem tudom, hogy miért, egyszerűen más, mint amihez most hozzászokott a szemünk.
2: Az ember azt érezné tényleg, hogy így korábbi korokkal kommunikálsz. Tudjuk azt, hogy a jelenbe fotózol, de mégis a 70-es, 80-as és a 90-es évek hangulata jön vissza a képen.
3: Igen, talán az is hozzáad a romantikájához, hogy ezek ugye nem olyan tűvéles képek, szemcsések, kicsit olyanok, mert ugye itt be kell szkennelni, hogy digitálisan láthassuk a képet, a filmet be kell szkennelni, és ezáltal lesznek rajta óhatatlanul egy kis szöszök, meg porszemek a képen, és nem tudom, ezek egész egyszerűen más, mint amihez most hozzászoktunk tényleg, és egy időutazás.
2: Tehát a negatívot szkenneled be, és utána azzal dolgozol tovább a digitális térben gyakorlatilag.
3: Igen, én ezt nem csinálom, van, aki otthon csinálja, én inkább elviszem, leadom egy laborba, és úgy van, igen, a negatív filmet először is előhívják különböző folyadékokba, és utána pedig a előhívott negatívot beszkennelik, igen. Ez a digitalizálás.
2: Visszatérve a Hybrid Art Space-es kiállításodra, mi volt a különlegessége, és hogyan készültek a kiállításra a fotók?
3: Ez az egész egy pályázat kapcsán kezdődött, amit a Hybrid Cycle-nál írtam és kaptam meg, és az volt a pályázat lényege, hogy a fenntarthatóságról írjanak a művészek, ami a szívükhöz közel áll abban a témában, és nekem nem volt kérdés, hogy a használt ruhákról fogom írni a pályázatomat, hiszen szintén ez gimis korom óta egy Békés Csabán rengeteg használt üzletbe jártam, járok a mai napig, és tényleg kincseket lehet találni, és azt gondolom, hogy teljesen ebből kifolyólag teljesen felesleges halmozni ezeket a fast fashion által előállított futószalagon termelt ruhaneműket.
2: Amik sok esetben sivatagokban kötnek ki, és aztán ott nem tudnak lebomlani gyakorlatilag.
3: Szörnyű, szörnyű. Ezek a, úgy hívják ezeket a ruhákat, hogy a halott fehér ember ruhái. Akkora szemetet, meg akkora pusztítást végeznek a bolygóval, mert tényleg van a háromnegyed az óceánba köt ki. Nem tudnak amit kezdeni, már az ugandai elnök jelezte is, hogy ő nem kívánja tovább, hogy oda kerüljenek ezek a több tonna mennyiségű ruhák, amit kidobnak az emberek. Szóval ez is volt az indítatás a projektemnek, de az is, hogy az öltözködés számomra nagyon közel álló dolog volt kicsi korom óta, és nyilván ez az önkifejezés egyik eszköze, és hát eleinte anyagi okokból jártam én is turkálókba, és ott meg egész egyszerűen rájön az ember, hogy olyan dolgokat talál, hogy az biztos, hogy nem látja máson viszont, és tényleg nagyon-nagyon színesíti a ruhatárt, mert vannak nagyon ilyen bohém darabok, tehát nagyon egyedi különleges, és szintén ilyen 80-as évekbeli ruhaneműk. És akkor a projektem, erről írtam meg a pályázatomat, hogy én hogy képzelem, hogy álmodom meg az én kamerámon keresztül ezt a történetmesélést gyakorlatilag. És nagyon tetszett szerencsére a kurátornak, aki ezeket a pályázatokat átnézte. És akkor jeleztek, hogy akkor én lennék az egyik, akit várnak a művész rezidenciában Köveskálon, a Balaton felvidéken. Igen, a Balaton felvidékre le kellett költözni, 3 hétre, és ott kellett megvalósítani ezt a projektet. Festőművészekkel és szobrászművészekkel voltam egy helyen, nagyon-nagyon jó volt a csapat, ők tényleg képzőművészeti egyetemet végeztek, tehát számomra ez egy nagyon új világ, ami megnyílt, mert én ugye elvégeztem a jogi egyetemet, és igazából megmondom őszintén, azelőtt nem is nagyon ismertem képzőművészeket, és hát ittam a szavukat tényleg, amit ott esténként sztorizgattak, meg meséltek, nagyon érdekes volt számomra.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a Balatons rezidencia programjába, hogyan mutatta be a fenntarthatóságot a művészet eszközeivel, és hogy született mindebből az újra felfedezett csodák, vagyis a Rediscovered Wonders című kiállítás.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: 2022-ben volt ez a művész rezidencia program, a Balatonsz, és akkor ugye ennek lett a hozománya ez a Hybrid Art Space-ben idén megnyílt kiállításod.
3: Igen, ez egész pontosan úgy volt, hogy én ott megcsináltam a projektemet. Igazából az volt az ötletem, hogy terepszemlét tartok, mert ugye a 3 hét azért hosszú idő, a fotós azért gyorsan dolgozik, nem úgy, mint egy szobrász vagy egy festőművész. Ezért én az első 1-1.5 hetet azzal töltöttem, hogy a környéket körbejártam kocsival, beszélgettem a helyiekkel, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek itt a Balaton felvidéken, ahol használt ruhákhoz lehet jutni. Természetesen Veszprémbe is átmentem, meg Tapolcán találtam egy nagyon jó ilyen bolha piacszerűséget, de ott is a ruhákra vannak elsősorban rá feküdve, úgymond, tehát a ruhákból van a legtöbb azon a bolha piacon, illetve Devecser a másik hely, amit helyiektől hallottam. Ezek az interneten sincsenek fent, ezek a lelőhelyek. Úgyhogy nagyon örültem. Először én elmentem oda szétnézni, még kamera nélkül, és tudtam, hogy ezeken a helyeken kell megcsinálnom a projektemnek ezt a részét.
2: És amikor felkérsz egy modellt egy fotózásra, akkor ez hogyan történik? Például itt most konkrétan a Balatonsz esetében ez hogyan zajlott?
3: Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, és hozzátartozik a sztorihoz, hogy ahogy említettem, először én elmentem Tapolcára erre a piacra, hogy szétnézzek, és ott megláttam egy fiút, akire azt gondoltam, és egyébként ez jellemző rám, hogy én tényleg nagyon sokszor így fotózok, hogy meglátok valakit, aki bekattan, hogy valamilyen projektemben nagyon illene, és oda megyek hozzá, ez nekem nem okoz nehézséget, és leszólítom igazából. És ez így volt most is, hogy volt ott egy budapesti fiú, mint kiderült később budapesti, és szóba legyettem vele, elmeséltem a projektem, elmeséltem, hogy én miért vagyok itt. Nyilván megkérdeztem, hogy ő hogy hova valósi, és mit csinál ezen a elhagyatott piacon. És kiderült, hogy egyébként már közvetve ismerősök is vagyunk, szóval nagyon vicces volt a sztori. Én nagyon hiszek ezekben a sorsszerű találkozásokban nagyon. És abban is, hogyha egy projektnek össze kell állni, akkor valahogy így az égiek is segítenek, hogy megszülessen, és nagyon-nagyon örült a felkérésnek, úgyhogy ő volt az egyik projektem, vagyis bocsánat, szóval ő volt az egyik modellem. Igen, a másik kettő modell pedig modellügynökségtől jött Budapestről. Velük felvettem már korábban a kapcsolatot, még a rezidencia program előtt, hogy lesz ez a történet, és hogy le tudnak-e küldeni modelleket, és én választottam ki a katalógusból, hogy kiket szeretnék, és támogatták is. Szóval az egyik modell az egyik Magyarország egyik legnagyobb modellügynökségétől jött, Ikladi Bálint, aki most már külföldön dolgozik, és a legnagyobb világmárkáknak az arca, illetve aki szintén egy modellügynökségtől jött, az Mészáros Lili. Ők leutaztak Pestről, nagyon aranyosak, lelkesek voltak, és a fiatalember pedig Petrőc Jonatán Gedeon, akit leszólítottam így a turkálás közben gyakorlatilag.
2: És akkor megvoltak ugye a Balatonszon a modelljeid, megtaláltad szerencsésen a ruhákat is. Hol fotóztál?
3: A Tapolcai piacon, ez nekem ez evidens volt, hogy ott is legyenek a képek, ahol tehát a terepszemle során, amit találtam, ezt a 3 helyet. Veszprémben egy turkáló, de az, ez egy bolt, tehát egy üzlet. A másik kettő pedig egy piac, a Devecseri és a Tapolcai piac, és ezeken a helyszíneken készültek el a képek, hogy autentikus legyen teljesen, és nagyon fontos még azt is megemlítenem, hogy azt szerettem volna, hogy az ott megtalált ruhák legyenek a modelleken, tehát hogy ne az legyen, hogy ők eljönnek valamilyen nagyon jó ruhába, úgymond, amit ők a saját ruhatárukból felvesznek, vagy éppen erre az alkalomra vegyünk valamit, nem, tehát hogy az volt a lényeg, hogy azt mutassam meg, hogy ott milyen jó pofa dolgokat lehet találni. És tehát emiatt volt ott egy kis idő az elején, amíg úgymond turkáltunk így közösen. Mondtam nekik, hogy ami tetszik, amit úgy gondolnak, hogy szívesen viselnek, mert az szerintem látszik az arcon, hogyha nem érzik komfortosan magukat.
2: És nagyon érdekes, mert magán a végeredményen ez egyáltalán nem is érződik, tehát olyan rendkívül magas minőségű fotók olyan hangulatot árasztanak, hogy senkinek nem jutna eszébe, hogy ezek turkálóból származó ruhák.
3: Hát igen, erre szoktam mondani, hogy jól kell tudni turkálni.
2: Biztos meg jól kell tudni fotózni, tehát nyilván kettőn áll a vásár. És akkor ugye elkészültek a fotók. Hogyan lett ebből végül is Budapesten kiállítás?
3: Úgy lett, hogy leadtam ugye a képeket, tehát hogy ez volt a rezidencia programnak a feltétele, hogy le kell adnom pár képet, amit kiválasztottunk közösen a Hibrid Circle tulajdonába, és ők ezt kiállították már azóta Veszprémben és több helyen, csoportos kiállítás keretében. Ezeket egyébként filmre fotóztam, tehát a Balaton felvidéken csak és kizárólag a filmes kameráimmal fotóztam, pont azért, mert hogy ez megint csak olyan retro téma, úgymond, tehát hogy 80-as évek, nyilván azok a ruhák is használtak, akkor a képek se legyenek sterilek, úgymond. És akkor utána a Hybrid Cycle felkért, azt mondták, hogy ez a projekt, ez tetszik nekik annyira, hogy ebből lehetne egy szóló kiállítás a Hybrid Art Space-ben, ami hozzájuk tartozik. És akkor viszont tudtam, hogy ez nem lesz elég az az anyag, amit
2: ugye,
3: ott...
2: Ugye, meg pár képet említettél, tehát akkor még készítettél újakat hozzá, vagy pedig már a korábbi portfóliódból válogattál?
3: Nem, hát elkezdtem rögtön gondolkodni, hogy lehetne ebből egy kerek egészet alkotni, és ehhez muszáj volt, hogy újra gondoljam ezt az egész projektet, meg volt is rá azért időm, mert ezt 2022. szeptemberében egyeztettük, ugye ezeket a galériákat előre le kell foglalni. És akkor tudtam, hogy ezt tovább kell gondolni, és akkor majd itt Budapesten is átgondolni, hogy hova lehetne menni fotózni, mit lehetne még beépíteni, milyen elemeket ebbe a fotóesszébe gyakorlatilag.
2: És azok az emberek, akik utána még megjelentek a fotóidon, úgy lettek kiválasztva, hogy megláttad az utcán, szimpatikus volt, és elgondoltál vele valamilyen fotós szituációt, vagy pedig modellügynökséghez fordultál. Például Vilmányi Bennett színművész is látható az egyik fotódon, ami az egyik központi képe volt a kiállításodnak.
3: Igen, valóban ő is szerepelt, szerencsére elfogadta a felkérésem. Egyik sem egyébként a kérdésedre válaszolva, egyikük sem modellügynökségtől jött innentől kezdve, amikor már Budapesten folytattam az alkotást, hanem vagy korábban ismert fiatalok, akiket már korábban fotóztam, és tudtam, hogy mire számíthatok, meg hogy már begyakoroltuk úgymond a közös munkát, illetve fotóztam, verkképeket fotóztam egy filmforgatáson, ahol Bennett volt a főszereplő, és én csináltam a stábfotókat, és amikor láttam Bennettet játszani, akkor tudtam, hogy nekem őt én iszonyatosan látom ebbe a sorozatba. De ezeket nem nagyon tudom szavakban elmagyarázni, hogy miért. Ez egy érzés, nem tudom, meglátom, és tudom.
2: Tehát egy kattanás.
3: Egy kattanás, igazából.
2: Igen, akkor ez az ember lesz az, akit én be fogok állítani egy bizonyos pozícióba.
3: Igen.
2: Bizonyos öltözékbe.
3: És hogy jól fog passzolni a többihez, igen. És hogy ez így egybe lesz. És hát innentől meg ugye meg kell fűzni az illetőt, hogy meg kell kérni. Igen. És akkor egy szünetbe odaléptem hozzá, és azért volt egy kicsit kellemetlen, meg azért kellett hozzá bátorság, mert ugye itt olyan nincs, hogy egyedül vagy az illetővel, szóval ezt így kb. 10 másik ember füle hallatára. Igen. És akkor ugye előállni ezzel a témával, úgyhogy hát itt kicsit azért össze kellett szednem a bátorságom. Nagy vonalakban elmondtam a témát, és hogy felkereshetem ezzel, és mondta, hogy természetesen, és akkor megadta az e-mail címét, és nem is akartam tovább zavarni, ugye egy forgatás az egy nagyon szigorú közeg, és minden percre pontosan ki van számolva, úgyhogy elkértem az e-mail címét, és emlékszem, hogy nagyon sokáig nem kerestem még őt föl, mert így még tele körvonalazódott bennem ez az egész, és szerencsére amint írtam neki egy e-mailt, akkor már rögtön válaszolt, hogy emlékszik, és nagyon szívesen, és hogy beszéljünk, egyeztessünk telefonon, és akkor így lett ebből aztán közös munka.
0: Hogyan került Kalifornia eszenciája filmkockákra? Hogyan választja ki a művész a modelljeit? Mi kell egy jó fotóhoz? Tervezettség, spontaneitás, vagy netán mindkettő? Hamarosan megtudhatják a fotóművésszel készült interjúnkból.

0: Rádió. És még több.
1: A személyiségedet ismerve, illetve a pozitív kisugárzásodat látva, nehéz elképzelni, hogy mondjuk valaki egy ilyen felkérésre nemet mondana, de mégis megkérdezem, hogy volt-e olyan, hogy szeretél volna valakit egy fotón megmutatni, és az illető nemet mondott.
2: Eddig még nem.
1: Valahogy éreztem. Sok emberrel kerültél kapcsolatba a munkád során. Amikor ismertebb embereket fotózol, akkor az hogyan történik? Ők keresnek meg téged, vagy pedig neked eszedbe jut mondjuk egy sorozat, amit szívesen megcsinálnál velük. Például az Abstract Melodic Techno zenei formációnak az egyik DJ-jével, Lácsányi Luciennel is csináltál több fotósorozatot.
2: Igazából ez is van, amikor ők keresnek engem meg, írnak nekem, vagy én keresem fel őket, mind a kettő működik, és a Luciennel úgy történt, hogy én írtam rá, 2020 második fele lehetett, a Instagramon nálam sokszor előfordul, hogy írok valakinek, hogyha nem az utcán veszem észre, olyan is van, de az Instagramon írok neki, hogy ebbe a projektbe mindig nyilván bemutatkozok, elmesélem, hogy mire gondolok vele kapcsolatban, nem csak úgy, hogy fotózzunk együtt, hanem hogy konkrétat. A Luciennél konkrétan pont úgy jött, hogy kiposztolt ilyen 80-as évekbeli, vagy talán még korábbi oldtimereket, de azokból is ezeket a csúcsminőségűeket, és ugye hát én egyből erre, amikor ezt megláttam, akkor ráugrottam erre a témára, hogy itt nagyon elképzelem ezt, hogy mondjuk ő ül benne, stb., vagy hol lehetne ezt kivitelezni, és hogyha tetszenek a képeim, tetszik neki a munkám, akkor szívesen csinálnék róla. És egyből válaszolt, hogy ebben nagyon benne lenne, és ő is gondolt már erre, csak nem tudta, hogy kivel csináltassa meg, és akkor létrejött ez a fotózás.
1: Hát kedves hallgatók, hogy ha véletlenül Zsuzsi írna önöknek az Instagramon, akkor hát ne álljanak ellent. Hogyha valaki szeretne betörni a külföldi piacra, fontos, hogy olyan legyen a neve, amit mondjuk a külföldiek is megértenek, úgyhogy te a Zsuzsannát ugye Szuzannaként használod, viszont kétessel írod a nevedet, tehát Szuzanna Kis, és nem szoktak esetleg a csókra asszociálni, vagy azt mondják neked, hogy Szuzanna Kis?
2: Természetesen mindig ezt kapom, és imádják. Egyszerűen amennyire itt Magyarországon szerintem ez tényleg már ilyen kicsit idegesítő is, ez a név, hiszen nem lehet az embert beazonosítani. Egyébként Kis Beáta Zsuzsannaként vagyok a könyvezve, de azt a Beátát nem használom, tehát így, hogy Kis Zsuzsanna, hát nehezen találnak meg. És mivel tényleg rengeteget utaztam, meg éltem is egyébként több évet külföldön, én Szuzanna Kisként.
1: Már te is Kisznek mondod a saját
2: nevemet. Hát nem, de Kis, és akkor ugye ez külföldön senki nem mondja Kisnek, tehát hogy ezt el lehet felejteni, nyilván
1: ugye
2: Kis.
1: S betű nem sok helyen.
2: Igen, és Kis Szuzanna Kis, hát jó, először azért nagyon fura, de azt viszont látom rajtuk, hogy ez tetszik, ez poén, ez pozitív érzést vált ki, és hogy ez ilyen szenzáció valahol.
1: Amikor például Amerikában voltál, mondjuk Kaliforniában, nem tudom, sétáltál a Hollywood bulváron, akkor is ez történt, hogy megláttál valakit, hogy fú, ez az ember, ez kell nekem egy fotóra, és akkor fotóztad. De vannak olyan emberek is ugye a képeiden, akik valamilyen tevékenység közben láthatóak, tehát nehéz ugye elképzelni, hogy most oda mész hozzá, hogy hát bocs, ilyen szeretnélek téged lefotózni, mert hogy akkor már lehet, hogy másképp fog gördeszkázni mondjuk, vagy másképp fog görkorcsolyázni. Tehát ezek hogy történtek? Egyszerűen lekaptad a pillanatot, utána közölted vele, nem közölted vele, mert ugye az utcán sok minden fotózható.
2: Nagyon jókat kérdezett Gyuri. Tényleg, egyébként úgy működik ez, szóval, hogy Kalifornia az egy egészen sajátos hely, mert azért ott nagyon szabad elvű mindenki, ott nincs ilyen, hogy idézőjelben, hogy a kép máshoz való jog, vagy hát van, de ugye nem zavarja. Az emberek nagyon szeretik magukat megmutatni, nem szégyenlősek. Svájcban ezzel szemben nagyon más a szituáció, arról is mesélek majd, ha gondolod.
1: Örömmel hallgatom.
2: Szóval, hogy igazából a Venice Beach-en készült a legtöbb képem, és ott tényleg hozzá is vannak szokva ezek a fiatalok, akik ott koriznak, meg deszkáznak, hogy mindenki őket fotózza, szóval a turisták a telefonjukkal le se veszik róluk. És én egyébként akkor is mindig megkérdeztem, és mondták nekem többen, hogy csodálják, hogy én egyáltalán megkérdezem. Mert én ezt tényleg fontosnak tartottam, illetve ha már Amerikáról beszélünk, ott én már filmeztem is, szóval a mozgóképet rögzítettem, szintén egy ilyen nagyon régi kamerával, és azt pedig muszáj volt valamilyen szinten úgymond megrendezni, mert az ott is analóg technikával dolgoztam, és 3 percet lehet rögzíteni. Egy tekercse, 3 percet. Tehát ott nem lehet random, csak úgymond bohóckodni, hogy akkor mindent felveszek, és majd utólag megvágom az 1 órás anyagomból azt a 10 másodpercet. Úgyhogy oda mentem hozzájuk, és elmagyaráztam, hogy ez nekem mihez kell. Megbeszéltük, hogy mit fognak csinálni, milyen figurát. Én felvettem, max még egyszer megismételtük, és ennyi.
1: A végeredményen pedig annyira természetesnek látszik minden mozgás, mint hogyha nem is tudnának a modellek, úgymond, tehát a filmben modell és színészi avanzsálódott járókelők, mintha nem is tudnának róla, hogy te mondjuk fotózod az ő mutatványaikat. Most ebben a filmben egy rendkívül intenzíven van jelen az életöröm, a bohémság, a napfény, szóval ez egy olyan igazi kaliforniai eszencia, nem tudom, lehet, hogy receptre kéne írni, mert olyan jó hangulatot csinál, ugye rövid is egyébként, tehát ugye azt se lehet elmondani, hogy valaki mondjuk elunná a videónak a megtekintését. Amikor ilyeneket készítesz, akkor előtte gyakorlatilag így leforgatod az agyadban, hogy pontosan mit szeretnél látni, vagy azért ott van a véletlen is a helyzetben, hogy valami kialakul, amit esetleg majd te rögzíteni fogsz a kameráddal.
2: Is igazából. Az egyik az, a fejemben is van egy úgymond forgatókönyv. Nem írtam le, például itt ezen a Los Angeles-i alkalomkor nem írtam le semmit magamnak jegyzetekbe, de a fejemben voltak például a helyszínek, hogy hol szeretnék, ahogy mondtad, a Hollywood Boulevardon, vagy a Venice Beach-en. Azt tudtam, hogy hol szeretnék, de azt, hogy mit, ugye ezt nem lehet előre kitalálni, hiszen az emberek, akik ott jönnek, a pillanat, stb. Az időjárás, bármi közben jöhet. Úgyhogy szépen elmentem ezekre a helyszínekre a kis kamerámmal, és akkor ott abból főztem, ami akkor ott rendelkezésre állt. És például egy vicces sztori, hogy ugye ott a Hollywood Boulevardnál, ahol ugye vannak a csillagok, az én különböző sztároknak, igen, a csillaga, ott a Hollywood Boulevardon például be vannak öltözve emberek Mickey Mouse-nak, meg pókembernek, és akkor lehet velük pózolni, ezért ők pénzt kérnek el, tehát hogy ők mégis ebből élnek, vagy nem tudom, ebből keresnek, hogy nem lehet velük egyébként, tényleg nem lehet anélkül, hogy valamennyi pénzt nem adsz nekik. De hát én tudtam, hogy nekem kell, mert ez is annyira ott, tehát ezek minden nap ott sétálnak valamilyen jelmezbe, és nagyon tudtam, hogy ez is az elemnek része kell, hogy legyen, és nem hagyta magát. Nem hagyta magát kamerázni, és akkor például neki adtam, mit tudom én, $5, és akkor mondtam, hogy jó, de akkor viszont most már akkor csinálod is, amit mondok, és akkor mondjuk integessél a kamerába. Ez például így volt.
1: Na, de hát mondjuk vehet belőle utána akár egy hamburgert is. Jó lehet, hogy egy menüt, szóval azért ott egy kicsit mások az árak.
2: Igen, úgyhogy ez. De például, amikor a fiatalokat kértem meg, hogy mondjuk emlékszem, hogy menjen oda, nem tudom, Michael Jacksonnak a kéznyomata van az egyik helyen ott a földön, hogy akkor mit tudom én, sétáljon oda mellé, rakja rá a kezét. Tehát amit így kitalálok random, akkor azokat persze örülnek is ezek 18-20 éves fiatalok. Szerintem nekik is még poén, hogy valami történik, a szüleikkel vannak unalmas utazások.
1: És hát ugye ez maga a mozgókép, amit rögzítettél, de ahhoz, hogy ebből egy kifejezetten élvezetes videó legyen, a kiváló vágáson kívül zene is kell. És te egy nagyon izgalmas zenei hátteret választottál hozzá, és azt az érzésvilágot, hogy tényleg időutazáson vagy, és a 80-as évek Amerikájában jársz, ezt gyakorlatilag ugye a zene is felerősítette. Hogy jött ez a zene választás?
2: Na hát a zenével igen, azzal mindig bajban vagyok, főleg azt, hogy sokszor ez a social media felületek letiltják ezeket a dalokat, hogyha ismert dalt raksz alá, stb. Ez nem egy ismert dal, mert ezt találtam az egyik ilyen, vannak erre is honlapok, de ezeket én is tanulom még mindig, hogy is működnek, hogy vannak honlapok, ahol vannak ingyenesen elérhető dallamok, ezek inkább dallamok, ez is egy dallam, tehát nincs ének benne. És akkor ott is vannak kategóriák, hogy mit tudom én, jobban a basszusgitár, vagy szóló gitár, vagy trombita, nem tudom, a hangszerek alapján lehet válogatni, vagy stílusok alapján, és akkor nyilván természetesen, hogy egy komplex összeillő képet kapjunk, nyilván akkor ehhez a képi világhoz nem rakhatok be egy modern zenét. Persze. És akkor így válogattam így a 80-as évek stílusában valamilyen dallamot.
1: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, aki további kulisszatitkokat árul el Los Angeles-i videójának készítéséről. De az is kiderül, hogyan lett sikeres a felvételie a londoni filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterképzésére, ahova évente csak 15 embert vesznek fel.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Az egyik nagyon kedves barátom, Békési Ermin szobrászművész, aki egyébként zenéket is ír, ő tanácsolta, hogy legyen valamilyen basszusgitár alapú zene, errehez az illik, szóval van, amikor azért segítséget kérek, nem kevésszer, hogy ki mit gondol.
3: Az meghozta az ütemet.
2: Igen. Én valami szintetizátorra gondoltam, hogy őszinte legyek, szerintem az is nagyon ez a szint vibe, a 80-as évekhez nagyon illik, de ő például erre mondta, hogy biztos, hogy ne, mert szerinte az borzasztó. Én pedig bíztam az ízlésébe, és szerintem ez így közösen ezt közösen választottam vele.
3: A zene is azt segíti, hogy amikor nézed a videót, akkor a boldogság, az öröm, meg a napfény úgy jobban belesüt a lelkedbe gyakorlatilag.
2: Igen, meg ugye ennek van egy ritmusa ennek a videónak, ez egy elég gyors videó, hiszen sok mindent kell belesűríteni, és van egy erős üteme, amire például koriznak, vagy ugranak, és akkor ez így pont így össze lehetett úgy vágni, hogy a ritmusba kijöjjön.
3: És ezt most nem csak én méltatom ezt a videót, hanem, ha jól tudom, akkor a Londoni Filmakadémián is méltatták, mert hogy jelentkeztél filmrendezőnek, és most fogod megkezdeni a filmrendezői tanulmányaidat.
2: Igen, ez igazából a pár hónappal ezután jött, nem is tudom már, hogy megpróbáljak jelentkezni. Azt tudtam, hogy valahogy ki kell mozdulnom. Egyrészt tudtam, hogy szeretnék külföldre költözni, illetve azt gondolom, hogy magamtól önerőből nagyon nehéz filmesként előrelépni, mert úgy lehetne kivitelezni, hogy én elkezdtek gyakornokoskodni, és kiárom a ranglétrát, úgymond. Ez hosszú évek, hogy mondjuk egy kameraoperátori pozícióba felvegyenek, ugye, aki a kamerát üzemelteti. És én úgy gondoltam, hogy akkor ezt picit felgyorsítom azzal, hogy jelentkezek egy egyetemre, és akkor már külföldre.
3: Ez egy mesterképzés.
2: És a London Film Academy nevű egyetemre jelentkeztem, és ezt én hosszasan kutattam, hogy akkor hova. Szóval, hogy nem jelentkeztem csak egyetlen egy helyre, ami nekem szempont volt, hogy ne legyen hosszú, ne legyen 3 éves, mert ez már 32 vagyok, az már hosszú lenne nekem. Ne alapképzés legyen, hiszen már 2020 óta újra kezdtem fotózni, már elvégeztem az OK-ét, van már portfólióm, weboldalam, akkor ne menjek már alapképzésre. Dolgoztam filmforgatáson is egyébként azóta.
3: Rendeztél is egyébként?
2: Rendeztem is, de az már utána volt. Tehát, hogy ekkor, amikor még gondolkodtam az iskolába. És akkor fórumokba beírtam, Facebook csoportokba, hogy melyik lenne Londonban a legjobb iskola, erre nívós iskolát szerettem volna, mert tényleg azt gondolom, hogy csak annak van értelme, most már így 30 fölött, hogy most akkor tényleg vagy olyan helyre menjek, amiből profitálok aztán. És így esett a választás a London Film Academy-re, és ez azért volt nagyon rizikós, hogy én csak egy helyre jelentkeztem, mert 15 embert vesznek fel ide egy évben, úgyhogy hát sok sikert nekem, gondoltam.
3: Én is sok sikert kívánok, hát azért 15 ember közé nem könnyű bekerülni.
2: Igen, és ez volt mondom tavaly novemberben, és akkor hát sokáig írtam a jelentkezést, több mindent kell leadni a jelentkezéshez. Addigra már elkészült ez az általad említett Los Angeles-i kis videó is, amit Super 8-as filmre forgattam, egy Super 8-as kamerával, az 1974-ben jött ki ez a kamera, és azt gondoltam, hogy nekem azért tűnhetek ki talán a többségből, mert hogy ezzel tényleg én azóta utána néztem, hogy én ezt használtam, hogy ezzel tényleg nagyon-nagyon kevesen dolgoznak, mert igazából ma már mindenki filterekkel szerkeszt videókat, ráteszik ezeket a ilyen grainy, ilyen szemcsés filtereket a képekre, vagy a videókra, és akkor igazából megkapják ezt a lookot, ezt a 80-as éveket, de én esküszöm, lehet csak az én szemem más, de hogy én nem olyannak látom mégse.
3: Szerintem ezt nyilván a szakemberek is látták, különleges érzése támad a szemlélőnek a képeit kapcsán, és nyilván ezt észrevették a Filmakadémián.
2: Valószínű, mert utána bekerültem a szóbeli felvételére. Nagyon izgultam, mert ugye én tényleg ebbe egyáltalán nem mozogtam ebbe, se a Moméra nem felvételiztem soha, se a színműre. Tényleg nem nagyon ismerek ilyen fiatalokat. Volt már akkor mondjuk, nem tudom, 3-4 videóm, mire én ugye felvételiztem, amit ők láthattak, és ők is ezt emelték ki, ezt a Los Angeles-it, hogy ez borzasztó különleges, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekik, és hogy ez volt igazából az egyik ok, amiért visszahívtak, és hogy akkor erről meséljek, és beszéljünk. És akkor képzeld el, hogy folyamatosan azt kérdezgették tőlem, hogy mi volt a forgatókönyv, én meg így ültem, és egyszerűen nem értették, hogy én nem, tehát nem volt forgatókönyv. Mondtam nekik, hogy ezt úgy képzeljék el, mint egy turista, mikor megy a kis kamerájával, és felveszi, ami tetszik neki. neki ennyi. De láttam a tekintetükön, hogy de hogy akkor mit írtam le ebből az egészből, de mondtam, hogy nem lehet leírni, hát, vagy legalábbis én...
3: Érezni kell.
2: Igen, de hogy én akartam, hogy ennek legyen egy spontaneitás. Most, hogyha leírok, de hogy írjak le egyáltalán? Hát nem is ismertem ott sem. Tehát, hogy persze ezeket aztán így elmagyaráztam, de utána mondom, mivel elhangzott a forgatókönyv szó körülbelül ötször ebbe a kérdésbe, ezért úgy voltam vele, hogy na jó, itt szerintem most itt valamit virítani kell, ami forgatókönyvhez kötődik.
3: És addigra
2: nem, hát azt találtam ki, hogy arról kéne beszélnem, hogy áttereltem a szót a videóklipre, amit egyébként azóta, tehát hogy a
3: igen, még a
2: igen, azóta, igen, ami akkor, mit tudom, két héttel előtte lett vége annak a projektnek, akkor még nem volt belőle semmilyen anyagom, amit mutattam volna, de egyébként egy szintén Békés Csabai lány, Hideg Judit Ramona, Rami néven ismerhetik többen, neki egy videóklippet rendeztem, Hartung Dávid volt az operatőr, aki egyébként a Larrynek is az operatőre volt, amiben a Vilmányi Bennett volt a főszereplő, és akkor erről tudtam mesélni, mert ennek tényleg volt forgatók, ez tényleg meg volt rendezve, ez tényleg ki volt találva az elsőt az utolsó pillanatig, és akkor így erre kanyarítottam a szót, hogy ha bár ezt nem látták, meg nem tudok belőle semmit sem mutatni, de el tudom mesélni, hogy készültem fel rá, hogy írtam le, meg stb. És akkor látták, hogy nagyon lelkesen beszélek erről, mondták is, hogy nagyon látják, hogy ez nekem, tényleg ezt nagyon szeretem csinálni.
3: Szívügyed.
2: Igen, és nagyon mondták, hogy ők egyébként is ilyen embereket keresnek. Én meg ugye mondtam, hogy nekem nincs már B-terv, nekem ez az A-terv, és nekem nem mindig is ez volt az A-terv, csak én a B-tervet éltem eddig, és most már nem szeretném. Tehát most már tényleg azt szeretném csinálni, amit szeretek szívből, és ami iránt szenvedélyesen tudok fordulni, és akkor ezt is elmondtam így, ahogy most neked, és akkor már nagyon mosolyogtak, és akkor mondtam, hogy most akkor lehet, hogy van esély.
3: Értékelték, egészen biztos. Én akkor nagyon sok sikert kívánok neked Londonban, és hát kívánom, hogy ugyanolyan élvezettel végezd a tanulmányaidat a Londoni Filmakadémián, mint ahogy a jelentkezésnél is. Benned volt ez a rendkívüli intenzitás, és ez az elhivatottság, és nagyon sok sikert kívánok neked, Zsuzsi. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: És még több.
1: Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kampányüzemmódban maradt a parlamenti választások óta a Tisza párt és Magyar Péter miniszterelnök, a Fidesz számára pedig az újratervezésével kezdődik. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke szerint ez a közösségi médiára épülő új politika akár jövő tavaszig is jól működhet, miközben a kormánypárként megbukott Fidesz jövője is ebben az időszakban dőlhet el. Kiszeli Zoltán, a Századvég igazgatója úgy látja, hogy a kétharmados többséggel kormányzó Tisza szintén a többségi

0: építi ki új rendszerét, míg a Fidesznek a szervezeti megújulás mellett meg kell találni az új kommunikációs stratégiáját. Járműbeszerzésekre fordítja a kormány a hazahozott uniós források jelentős részét a hévek és az Intercity flotta megújításáért. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a járműbeszerzések mellett egyeztetési kérdőív indul a KRESZ átalakításáról, a teljes új szabályozás tervezete pedig őszre készülhet el. Felmondja a Lunch csoporttal kötött két összesen 150 milliárd forintos megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A belügyminisztérium közleménye szerint a döntésre a céggel szemben folyó büntetőeljárás, a bankszámlák zárulása, valamint a közpénzek fokozott védelme miatt van szükség. A tárca szerint a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzete is komoly kockázatot jelentett. A magyarok 72%-a szívesen látná Magyar Pétert fontos politikai szerepben, Orbán Viktor politikai jelenlétét viszont a lakosság több mint 66%-a elutasítja. A Medián júniusi kutatása szerint az új kormánytagok mindegyikénél többen vannak a támogatók, mint az elutasítók. A teljes lakosság körében Magyar Péter, Vitézi Dávid és Orbán Anita szerepvállalását támogatják a legtöbben. Ezzel szemben a korábbi miniszterelnök megítélése tovább romlott. A megkérdezettek mindössze 25%-a támogatja a jelenlétét.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Jó reggelt kívánok a munkahét első munkanapján. Hétfő van, ez a Start Rádió, ma is sok zenét, és most még többet játszunk, hogy meglegyen a lendület és a hangulat, és természetesen hasznos információkat hozunk ma is.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió. Mi sok zenét, és most még többet játszunk. Július 20-a van, hétfő. Az Illéseket köszöntjük a névnapjuk alkalmából. Mellettük a Margitok, az Özsébek, a Jeromosok és az Aurélok is ma ünnepelnek.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió, július 20-a van. Ezen a napon született Nagy Sándor, hadvezér Makedónia királya Krisztus előtt 356-ban. Ezen a napon látta még meg a világot Martinovics Ignác, ferences rendi szerzetes, a magyar jakobinus mozgalom vezetője. És Johann Gregor Mendel, osztrák biológus is.
1: Sok a szene, és még több.
2: Start Rádió.

0: reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, mi sok zenét és most még többet játszunk. Hamarosan 7 óra lesz, friss információkkal jelentkeznek kollégáink hamarosan, aztán a hétfő reggelt jó zenékkel indítjuk Csabán a Starton.
1: Sokat nem, sokat.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megszüntette a bíróság a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori rendészeti vezetőjének letartóztatását, miután a férfi beismerő vallomást tett. A gyanúsított a nyomozás során volt munkatársaira terhelő nyilatkozatokat tett, így óbudai otthonában várhatja az eljárás folytatását. A férfit több rendbeli bántalmazással gyanúsítják, amelyeket a gyanú szerint az intézet növendékei ellen követett el. A bíróság az együttműködés miatt enyhítette a kényszerintézkedést, de a férfi 4 egykori áldozatával semmilyen formában nem léphet kapcsolatba. A magyarok 72%-a szívesen látná Magyar Pétert fontos politikai szerepben, Orbán Viktor politikai jelenlétét viszont a lakosság több mint 66%-a elutasítja. A Medián júniusi kutatása szerint az új kormánytagok mindegyikénél többen vannak a támogatók, mint az elutasítók. A teljes lakosság körében Magyar Péter, Vitézi Dávid és Orbán Anita szerepvállalását támogatják a legtöbben. Ezzel szemben a korábbi miniszterelnök megítélése tovább romlott. A megkérdezettek mindössze 25%-a támogatja a jelenlétét. A dróngyártás növeléséről kötött együttműködési megállapodást az Európai Unió

0: két összesen 150 milliárd forintos megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A belügyminisztérium közleménye szerint a döntésre a céggel szemben folyó büntető eljárás, a bankszámlák zárulása, valamint a közpénzek fokozott védelme miatt van szükség. A tárca szerint a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzete is komoly kockázatot jelentett.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Elmúlt 7 óra, jó reggelt kívánok. Békés Csabán a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel. Induljon jól a hétfő reggel, és persze rengeteg hasznos infóval, amiket garantálunk itt a Starton.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Június 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglők szervezésével. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vitti Duó és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
4: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
3: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
4: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
3: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
6: Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenét és most még többet játszunk. Képzeljék el, Varsót választották az Európai űrügynökség új űrbiztonságra szakosodó központjának székhelyéül. Az intézmény a kettős felhasználású területen működik, majd növeli például Lengyelország biztonságát és segíti a válsághelyzetek kezelését és a határellenőrzést. Lengyelország Európa egyik vezető országává válik az űrkutatásban és a technológiában.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Augusztus 19-e és 23-a között berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat nem mond.
4: Sokat
5: nem. Még több.
6: És még több.
7: Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Július 20-a van, 69-ben ezen a napon lépett először ember a Holdra. 1973-ban ezen a napon máig tisztázatlan körülmények között meghalt Hongkongban Bruce Lee, harcművész, színész. 1590-ben pedig ezen a napon készült el az első teljesen magyarra fordított Biblia.

0: Elhajtuk 8 órát, jó reggelt, jó rádiózást kívánok, ez itt a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk a munkahét első munkanapján. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot, indítsuk jó zenékkel!
1: Sokat neve, sokat
2: még több.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Az önbizalom legnagyobb rombolója gyakran a saját belső hangunk, különösen, hogyha bántó, leértékelő módon beszélünk magunkhoz. Figyeljük meg, amikor olyanokat mondunk magunknak, hogy úgysem sikerül, vagy béna vagyok, vagy mások jobbak nálam. Na, ezeket a mondatokat cseréljük le tudatosan építő üzenetekre, például tanulok belőle, fejlődöm, megpróbálom újra. Az önbizalom kulcsa nem a tökéletesség, hanem önmagunk belső támogatása. Mondják a szakértők.

0: Szám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Augusztus 19-e és 23-a között berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron. Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene,
4: sok a szene, és még több.
5: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió, az önbizalmunk építéséről beszélgetünk ebben az órában. Sokan azért érzik úgy, hogy nincs önbizalmuk, mert elfelejtik, vagy figyelmen kívül hagyják, hogy mi mindenben voltak már sikeresek. Vezessünk egy sikernaplót, ahová minden nap leírunk legalább egy olyan dolgot, amit jól csináltunk, amire büszkék vagyunk. Ez lehet egy feladat, egy jó beszélgetés, vagy egy határozott döntés. Ez rendszeresen segít megerősíteni az önértékelésünket, és észrevenni a saját fejlődésünket.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

sok a partizán, 50 dolgok.

0: Lapilaza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul. Üdv a fedélzeten, ma is hozom a jó zenéket, a kiváló zenei válogatásunkat az délelőtt utolsó 2x60 percére, amivel picit lazábban telhet a munkaidő hátralévő délelőtti része. Rádiózunk együtt.

0: még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
6: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
5: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
6: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
5: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Főnök, megyünk a vásárba?
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
9: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
10: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
7: Reklámot hallott.

0: ez a Napilaza. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. Nyitjuk kalendáriumunk mai ablakát. 1969 eme napján először lépett ember a Holdra például. Illetve máig tisztázatlan körülmények között Hongkongban eltűnt Bruce Lee harcművész színész 1973 mai évfordulója ez. Illetve 1590-ben elkészült az első teljesen magyarra fordított Biblia például. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Napilaza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: legtöbb a Start Rádión a napilazza szól, a műsor pedig lassan az első órájának a végéhez ér, de itt vagyok egészen délig önnel, egy igazán kiváló zenei válogatással. A mai névnaposokról ne feledkezzünk meg, az Illéseknek, illetve a Margitoknak nagyon boldog névnapot kívánunk. A következő óra zenei választékával is például rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Sokat nem?
2: Sokat
1: nem.
2: És még több.
3: Start Rádió.

0: Sport Rádióban a Napilaza szól. Üdv a fedélzeten, folytatódik a Napilaza. Egészen délig rádiózhatunk együtt, ebben az órában is hozom az érdekességeket, a jó zenéket. Nem sokára az egészségünkre fókuszálunk, majd a bőrgomba tüneteivel foglalkozunk egy picit. Rádiózzunk együtt, ebben a 60 percben is.
1: Napilaza. Vedd könnyedén.
2: Sport Rádió.
1: Hú, de laza.

Sok zene is még több a Start Rádión a napi lazasszul önnél. Itt van néhány érdekesség az egészség megőrzés jegyében. A szakemberek szerint a bőrgomba tünete lehet például a piros kiütés, aminek hámlik a széle, viszketés, égőérzés, esetenként hólyagok megjelenése, berepett bőr, főként az ujjak között. Gyakran fordul elő az összefekvő bőrterületek kipirosodása, például hónajnál vagy térdhajlatban. Ekkor két szomszédos bőrfelület folyamatosan érintkezik egymással és nem tud szellőzni. Fokozott mértékű izzadás, cukorbetegség vagy elhanyagolt testápolás súlyosbítja a tüneteket. Gyakran jelentkeznek ezek a tünetek például nyáron, főként azoknál, akik rendszeresen sportolnak, ezért legyünk elővigyázatosak. Jó egészséget!

0: sok zene és még több a Start Rádión ez a napi laza, aminek már a végéhez is értünk. Én köszönöm, hogy az elmúlt két órát együtt tölthettük, és ismét együtt tölthettük fel zenei tárunkból. A mai két órára jutott adagot is kiváló dalokkal. Én számítok holnap is majd a figyelmér a délelőtti két órában. További szép napot kívánok!
1: Sok a zene! És még több!

0: jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 20-a hétfő déli 12 óra van. Osztrák prémium kocsik szolgálnak a Békés megyei Intercity járatokon is. Felfüggesztett fogházbüntetést indítványoztak egy bélmegyeri férfi egyében. Hamis drogvád miatt emeltek vádat egy kevermesi férfi ellen. Már is mondom a részleteket. A Békés és Balatoni kék hullám Intercity vonatok utasai mostanában meglepő magas komforttal találkozhatnak. Bőrülések, tágas fülkék és prémium minőség várja őket. A MÁV flottája ugyanis átmenetileg 10 darab osztrák ÖBB személykocsival bővült, amelyeket eredetileg első osztályra terveztek, Magyarországon azonban másodosztályként vehetik igénybe az utasok. A részleteket a Public Transport Fun oldal szerkesztői ismertették. A hazai vasúti közlekedésben új színfoltot jelentenek ezek a járművek, amelyek rugalmas nemzetközi együttműködés révén kerültek a MÁV ZRT kötelékébe. A két vasútársaság között nem volt szükség új bérleti szerződésre, a kocsik közlekedtetése a már meglévő nemzetközi RIC kocsifutási együttműködés alapján valósult meg, amely pontosan rögzíti az elszámolás és az üzemeltetés feltételeit. A járművek korábban Ausztriában tartalékként szolgáltak, de az ÖBB új motorvonatainak forgalomba állítása után nélkülözhető váltak, így átmenetileg Magyarországra kerülhettek. Összesen 10 ilyen kocsi érkezett, amelyek az Eurocity vonatokból már ismerősek lehetnek a magyar utasok számára, ám belföldi bevetésük különleges helyzetet teremtett. A legnagyobb érdekesség, hogy az eredetileg első osztályú kocsikat a MÁV másodosztályként közlekedteti a Békés-Csabai járatokon, így normál jeggyel utazók a következő extra kényelmi szolgáltatásokat élvezhetik, mint a bőrülés és kialakítás, tágas lábtér, 4 és 6 személyes fülkék. Az osztrák kocsik két vonalcsoportban teljesítenek szolgálatot, a balatoni kék hullám Intercity és a Békés Intercity szerelvényeiben. A Vagon web adatai szerint 2026. augusztus 30-ig minden Békés IC-ben közlekedik egy ilyen jármű, bár a pontos típus naponta változhat, így nem garantált, hogy minden alkalommal ugyanaz a belső kialakítás fogadja majd az utasokat. A Békés-Csabai hajléktalan szállón több kisebb, de fontos fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. A Békés-Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője Baku Zoltán kezdeményezésére olyan beruházások készültek el, amelyek emberközelébbé és otthonosabbá teszik az intézményt, számolt be róla a közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester, aki a részletekkel kapcsolatban elmondta, elkészült egy szalonnasütőhely, egy filagória, valamint egy kültéri ivókút is. A fejlesztések az ott élők visszajelzései alapján valóban hozzájárulnak a mindennapok élhetőbbé tételéhez, és javítják az intézmény közösségi tereinek használhatóságát.

0: A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályain folyamatos a munka, ahol különösen nagy segítséget jelent egy olyan kolléga, aki pontosan dolgozik és figyel a határidőkre. Ilyen a rendvédelmi igazgatási alkalmazott Csapárnagy Hajnalka, az almás kamarási szakember, aki mindig tudja, hogy mire van szükség, és hogyan támogathatja a nyomozók munkáját. Teljesítményére és szabadidős tevékenységére pedig mások is felfigyeltek. Hajnalka több mint 10 éve dolgozik ugyanazon az osztályon, és mosolyogva szorgalmasan segíti a bűnügyi feladatok gördülékeny működését. Miután édesanyja lett, nem volt kérdés számára, hogy visszatérjen a nyomozók közé. Példásan tesz az egészségért, futás iránti szeretetét pedig aranyos nyakékei is bizonyítják. Azt vallja, bárkinek lehet hobbija a futás, akkor is, ha kevés ideje van, vagy nem tud hosszú távokat teljesíteni. A Zsaru magazin cikke szerint Hajnalka kiválóan kiismeri magát a feladatok között, és jól érzi magát mind a munkahelyén, mind a családi életben. Elmondta, hogy bár naponta ingázik almás kamarásról Békés Csabára, ezt nem érzi tehernek, férje is a megyeszékhelyen dolgozik, kisfiú pedig ott jár óvodába. A községet, ahol élnek, nagyon szeretik, esténként edzésképpen a falu aszfaltozott útjain fut egy kört, amely éppen annyi kilométer, ahány éves a kisfia. A futás az anyaság előtt vált életének részévé, egy futó nagykövet barátnője hívására sarkodon állt először rajthoz, majd sorra jöttek az időmérős és mérés nélküli versenyek. Közben a közösségi médiában virtuális futamokra is nevezett, ahol regisztrált nevezési díjat fizet, dokumentálja a lefutott távokat, elküldi az eredményeket, és postán kapja meg a szebbnél szebb érmeket. Kiemelte, hogy az egyik legkedvesebb medálja az anyák napi futásért kapott érem, de emlékezetesek számára a Halloween futások, a hógolyó futam, és büszke arra, hogy a Vivicsitán már 7 kilométert is teljesített. Nagy becsben tartja azokat az érmeket, amelyek évszakonként egészülnek ki, és így válnak teljessé. Felidézte, hogy kisfia még egy éves sem volt, amikor először elkísérte egy futásra, babakocsiban pihent a friss levegőn, miközben ő teljesítette a távot. Az egyik kedvenc fotója pedig azt a pillanatot örökíti meg, amikor célba érkezve a kisfiához lépett. Személy elleni erőszakos és közveszélyt okozó fenyegetéssel elkövetett zaklatás miatt vádat emelt a Békéscsabai járási ügyészség egy 63 éves bélmegyeri férfi ellen. A büntetlen előéletű vádlott késsel, macsitával, majd egy gázpalackkal fenyegette meg a munkaadóját és annak fiát. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta. A vádirat szerint a súlyos alkoholfüggőséggel küzdő férfi évek óta a sértett bélmegyeri tanyáján élt, ahol lakhat hatásért cserébe az állatok ellátását végezte. A drámai események tavaly november 20-án délután történtek, amikor a vádlott napok óta folyamatosan ivott és erősen ittas állapotba került. A Békés vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a tanya tulajdonosa érkezésekor szóvá tette a férfi alkoholizálását, amitől a munkás teljesen tűbe gurult. Felkapott egy körülbelül 15 cm pengéjű kést és a gazda felé indult, miközben azt kiabálta, hogy leszúrja. A tulajdonos egy faággal kiütötte a kést a kezéből, majd értesítette a rendőrséget és a fiát. A helyzet tovább súlyosbodott, amikor a tulajdonos fia is megérkezett. A részeg férfi ekkor egy vaspajszert és egy 45 centis macsétát ragadott, és mindegy 15-20 méteres távolságból életveszélyesen megfenyegette a sértetteket. A bár felszólításra letette a fegyvereket, a tombolása nem ért véget. Odalépett az épület előtt álló gázpalackhoz, és egy villáskulccsal megpróbálta lecsavarni a biztonsági zárat. Ezzel egy időben egy gyújtót is működésbe akart hozni, azzal fenyegetőzve, hogy felrobbantja a teljes tanyát. A férfi ezután ismét kést vett a kezébe, de a sértettek közös erővel ártalmatlanították, elvették tőle a fegyvert, és a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. A Békéscsabai járási ügyészség két rendbeli zaklatás vétsége miatt nyújtotta be a vádiratot, mivel a vádlott korábban büntetlen előéletű volt, a vádhatóság azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével büntető végzésben próbaidőre felfüggesztett fogház büntetést szabjon ki. Hamis vád büntette miatt emelt vádat a Battonyai járási ügyészség egy 29 éves kevermesi férfi ellen, aki részeg állapotban bosszúból hívta a segélyhívót, miután korábbi párja nem engedte be a házába. A büntetett előéletű vádottal szemben az ügyészség elzárás kiszabását indítványozta. A vádirat szerint az eset még ez év március 3-án történt. A férfi erősen ittas állapotban jelent meg volt élettársa otthonánál, ám a nő látva a férfi alkoholos befolyásoltságát határozottan megtagadta, hogy beengedje őt az ingatlanba. A visszautasítástól feldühödött férfi ekkor elővette a telefonját és felhívta a 112-es segélyhívót. A hívást fogadó diszpécsernek azt állította, hogy a nő közvetlenül a telefonálás előtt kábítószert fogyasztott és be van állva. A férfi pontosan tudta, hogy mindez valótlan, mégis megvádolta a nőt. A tevékenységirányítási központ azonnal járőrt küldött a megadott címre. A rendőrök meghallgatták a nőt és a helyszíni ellenőrzés során egyértelműen megállapították, hogy a bejelentés minden részlete alaptalan volt. Mivel a férfi már korábban is büntetett előéletűnek számított, az ügyészség komolyan vette a hatóságok félrevezetését és a nő hamis megvádolását. A Batonyai járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság elzárás büntetéssel sújtsa a visszaeső vádlottat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Imádom.
6: Jé, de jó vannak.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sport Rádió. És még több.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszhatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. A legelső kérésünk Békés Csabáról érkezett, és így szól: Andrea szeretné meglepni férjét Pétert egy dallal, és azt üzeni: remélem egy kis zene feldobja a hétfői munkanapot. Vigyázz magadra, és este vállok otthon. Szeretlek.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ágyfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra.
7: Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen.
6: És egy hatalmas buri
7: a Kira vendéglő szervezésével.
6: Békési fiú,
7: Bódi Guszti és Margó,
6: Vitti Dú és Baba.
7: És este
6: Majka!
7: Élőben!
6: Pacal zene hangulat.
7: Ez a pacalpiknik.
6: Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.

0: Miért szeretem a csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Reklámot hallottak.
3: Turn the nights into a glory day.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene is, még többen, de pedig kívánságműsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Zoli vagyok, és egy vidám dalt szeretnék küldeni a kollégáknak. Köszi, én köszönöm, jó munkát kívánok nektek.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok, Évi vagyok, és a legjobb barátnőmnek, Krisztinek szeretnék küldeni egy dalt. Köszönöm, hogy mindig számíthatok rád, legyen szép napod, és mosolyogj sokat.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 20-ához értünk a naptárunkban. Hétfő van, sok boldogságot kívánunk Illés nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepli születésnapját Gisel Bündchen, brazil modell, de ma ünnepel Keses Tamás, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó, és szintén ma ünnepel Bozsos Beáta, magyar színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió! Start Rádió!

0: Sportrádió.
1: Ez a Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Kedden a napsütést, a gyakrabban zavaratják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. Holnap a legmelegebb órákban majd 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 20-a, hétfő van, nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. 57 évvel ezelőtt ezen a napon lépett először ember a Holdra. Aztán 436 évvel ezen a napon készült el az első teljesen magyarra fordított Biblia. És kereken 50 évvel ezen a napon az amerikai Viking egy robot űrhajó végrehajtotta az első sikeres landolást a Marson. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúszni a tesómmal, főleg a zöldön.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: is még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Amit hittel elültetsz, az idővel valósággá nő. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió. Representing that killer California. Baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love. And if you love the wrong person, you gotta live with that. Right now, I just need you to listen.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Sziasztok, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Tempósan kezdünk. Jön Öfskára a Technotronic és a Get Up. Itt lesz majd Igulán Sherrytől a Save Tonight. Jön majd Jan Hammer, Kyle Milk és a Pet Shop Boys. És kellemes délutánt hallgassátok a Startot. Benne a Yellow-val kezdünk. Itt a The Race.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
7: Mici, kell, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése. Teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike.
10: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat.
11: Tart Rádió.
12: A

Ez a Start a 98.4-en, július 20-a van, a mai napon az Illések és az Éliások ünneplik névnapjukat. Az Illés az Éliás önállós volt magyar változata, az Éliás pedig a héber eredetű Éliá név görög Élia formájából származik. Jelentése Jáve, az Isten, Jáva, a nem Jáva, Jáve, az Én Istenem. Kedves Illések és kedves Éliások, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is. Én Illés fecíve vagyunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 3 ponton módosítaná a 2026-os költségvetést a kormány az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat alapján. Az uniós helyreállítási hitelből emelnék meg a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét, valamint átütemeznék a versenyképes járások programhoz kapcsolódó önkormányzati befizetéseket. A harmadik módosítás értelmében jelentősen csökkentenék több állami pénzügyi intézmény garancia keretét is. A Fidesz kedd délutánra frakcióülést hívott össze, amelynek legfőbb napirendi pontja Gulyás Gergely utódjának megválasztása lesz. A frakció vezető hétfői váratlan lemondása után Szijjártó Péter szerdai távozása is felgyorsította az eseményeket, így a döntéssel nem várnak a jövő hét végéig. Az értesülések szerint Orbán Viktor és a frakció többsége Bóka János támogatja, de Hankó Balázs, Takács Péter és Szentkirályi Alexandra neve is felmerült az esélyes utódok között. A magyarok 72%-a szívesen látná Magyar Pétert fontos politikai szerepben, Orbán Viktor politikai jelenlétét viszont a lakosság több mint 66%-a elutasítja. A Medián júniusi kutatása szerint az új kormánytagok mindegyikénél többen vannak a támogatók, mint az elutasítók. A teljes lakosság körében Magyar Péter, Vitézi Dávid és Orbán Anita szerepvállalását támogatják a legtöbben. Ezzel szemben a korábbi miniszterelnök megítélése tovább romlott. A megkérdezettek mindössze 25%-a támogatja a jelenlétét. Amellett, hogy a magyarországi tavak is veszélyben vannak, a nyaralók egészségére nézve is növekednek a fertőzés veszélykockázatai. Bár a hazai természetes fürdőhelyek 90%-a jó vagy kiváló minőségű, a felmelegedő vízben elszaporodó baktériumok komoly fertőzéseket okozhatnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nyílt seppel vagy betegséggel senki ne menjen a természetes vizekbe. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Hello, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán, mondjuk nem sokára itt lesz a Simple Minds és a She's a River. Hallhatjuk ebben az órában a Bon Jovit, Chris Rath és Emery Sandétól a Heaven-t. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
8: Start Rádió.
0: És még több.

Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északi, északnyugati szél. Hajnalban 16, még holnap délután 30 fok várható.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, többnyire félpályás utazárásokkal. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megszüntette a bíróság a Szőlő utcai budapesti javítóintézet egykori rendészeti vezetőjének letartóztatását, miután a férfi beismerő vallomást tett. A gyanúsított a nyomozás során volt munkatársaira terhelő nyilatkozatokat tett, így óbudai otthonában várhatja az eljárás folytatását. A férfit több rendbeli bántalmazással gyanúsítják, amelyeket a gyanú szerint az intézet növendékei ellen követett el. A bíróság az együttműködés miatt enyhítette a kényszerintézkedést, de a férfi 4 egykori áldozatával semmilyen formában nem léphet kapcsolatba.

0: haladja meg az egy évvel korábbit. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a reálkeresetek a fogyasztói árak emelkedése mellett 9%-kal nőttek. A bérskála közepén elhelyezkedő munkavállalók helyzetét mutató nettó medián kereset ugyanakkor 436.200 forintot ért el. A nettó bérek gyorsabb növekedésében a munkáltatói béremelések mellett jelentős szerepet játszottak a kibővített családi és anyasági adókedvezmények is. Friss éghajlati adatokkal és új funkciókkal újította meg a klímadata alkalmazását a Hungaromet. A felületen immár az 1971 és 2100 közötti időszakra vonatkozó mérési adatok és jövőbeli klímaprojekciók is elérhetők térképes formában, amelyek a döntéshozatalt és a kutatásokat támogatják. A rendszerbe beépítették a legújabb 1996 és 2025 közötti mérési adatokat, és az eddigi mutatók mellett már az első fokú hőhullámos és forró napok számát is nyomon lehet követni. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben várható városi klímaváltozás hatásai Budapest mellett már Szegedre vonatkozóan is részletesen lekérhetők a portálról.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlott, 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán vagyok, érkezik rövidesen az R.E.M. és a Shiny Happy People, az egy kicsit más dal, mint a többi R.E.M. dal, de nagyon szeretjük. Hallatjuk majd Prince-től a Goldot, a Coldplay-től a My Universe-t, és az OMD-től a Sailing on the Seven Seas-t. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, hogyha van közlendőtök, akkor írjatok SMS 020 221 2120, már is itt a YouTube és a Bellus Reese Have No Name.

멋진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat.
4: Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
7: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
7: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
8: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra.
9: Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen.
8: És egy hatalmas buri
9: a Kira vendéglő szervezésével.
8: Békési fiú,
9: Bódi Guszti és Margó,
8: Vitti Dú és Baba.
9: És este
8: Majka!
9: Élőben!
8: Pacal zene hangulat.
9: Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.

0: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

Rádiós tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 57 éve mai napon lépett először ember a Holdra. 53 éve, máig tisztázatlan körülmények között Hongkongban meghalt Bruce Lee harcművész, színész. 2382 éve egy kerek évforduló, megszületett Nagy Sándor hadvezér, Makedónia királya. 436 éve készült el az első teljesen magyarra fordított Biblia, és 79 éve született Carlos Santana, amerikai rockgitáros, zeneszerző, énekes.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, általában félpályás utazárással. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en, a Recki Zolt, ha még már is 6 óra, hogyha 6-ra mentél dolgozni, akkor szívás, hogyha meg a szabadidőt töltöd, akkor jaj, de jó neked. Ebben az órában szerintem mindannyiunknak jó lesz, akik a Startot hallgatják, hiszen érkezik Michael Jackson-tól a Thriller, jön George Michael, a New Order, és a Simple Red egy-egy dalap. Kérdés délután hallgass a Startot, itt az ELO-tól a Calling America.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Miért szeretem a csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Kiderült, hogy nem csak a kaja gyors Magyarországon, hanem a futár is. Egy összesítés szerint egy magyar lett Európa leggyorsabb ételfutárja, méghozzá nem viccből, egy perc, egy másodperc alatt ért célba egy rendelés. Ennyi idő alatt más még csak feláll a kanapéról, hogy megnézze, hogy ki csengetett. A rekord egyébként Miskolc városában született, és hogy mit teszünk leginkább? Hát többnyire hamburger, pizza és ázsiai kaják, ugye a klasszikusok, a menü mellé pedig jöhet a banán, a tej, az ásványvíz, meg este a sör és egyéb fontos kellékek is. Van olyan magyar felhasználó is, aki több mint 600 rendelést adott le egyetlen év alatt. Ez már nem étvágy, ez elhivatottság.

Budapest Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A dróngyártás növeléséről kötött együttműködési megállapodást az Európai Unió és Ukrajna Kijevben. Ursula von der Leyen egyedülállónak nevezte az ukránok drón technológiai és védelmi tudását. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök az államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen bejelentette, hogy a jelenlegi évi 10 millió darabos gyártási kapacitást 20 millióra szeretnék növelni a jövőben. 3 ponton módosítaná a 2026-os költségvetést a kormány az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat alapján. Az uniós helyreállítási hitelből emelnék meg a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét, valamint átütemeznék a versenyképes járások programhoz kapcsolódó önkormányzati befizetéseket. A harmadik módosítás értelmében jelentősen csökkentenék több állami pénzügyi intézmény garancia keretét is. Kampányüzemmódban maradt a parlamenti választások óta a Tisza párt és Magyar Péter miniszterelnök, a Fidesz számára pedig az újratervezésével kezdődik. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke szerint ez a közösségi médiára épülő új politika akár jövő tavaszig is jól működhet, miközben a kormánypárként megbukott Fidesz jövője is ebben az időszakban dőlhet el. Kiszeli Zoltán, a század végigigazgatója úgy látja, hogy a kétharmados többséggel kormányzó Tisza szintén a többségi demokrácia modelljével építi ki új rendszerét, míg a Fidesznek a szervezeti megújulás mellett meg kell találnia az új kommunikációs stratégiáját. Járműbeszerzésekre fordítja a kormány a hazahozott uniós források jelentős részét a hívek és az Intercity flotta megújításáért. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a járműbeszerzések mellett egyeztetési kérdőív indul a Kressz átalakításáról, a teljes új szabályozás tervezete pedig őszre készülhet el. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nem mond,
3: sokat
2: nem. Még több.
3: És még több.
0: Start Rádió. Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sok a szene?
3: Start Rádió.
2: És még több.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Vendégünk a stúdióban Kóra Szilvi. Ezer éve nem találkoztunk, Szilvi, mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, és én már nagyon-nagyon régóta meg akartam kérdezni tőled, hogy mikor és hogyan kezdődött el a te zene iránti vonzalmad. Tudom, egy nagyon-nagyon sok évet vissza kell menni az időbe, de menjünk.
2: Jó, oké. Sziasztok, szia, köszönöm szépen a meghívást. Hogy mikor kezdődött el? Hát anyám hasában.
1: Jó, azért kicsit konkretizáljuk
2: a dolgokat. 5 éves koromban volt az első fellépésem, óvodás voltam, középső csoportos, és akkor volt az első énekes fellépésem, akkor népdalt énekeltem szólóban, és erre határozottan emlékszem, és még képek is vannak róla.
1: Melyik volt ez a népdal?
2: Az Éva szívem Éva. És ugye akkor kezdődött ez az énekesi pálya, a nagy szerelem, hiszen édesanyám is énekelt, a nagymamám is, édesapám részéről Bartók kórusban énekelt, úgyhogy azért hoztam ezeket a generációs vonalakat.
1: És akkor csak ez az énekes vonal volt, vagy volt hangszeres vonal? Is a családban?
2: A családban hangszeres vonal nem volt, csak az énekes vonal, de ugye amikor elkezdődött az általános iskola, akkor alapfokú művészeti iskolába beirattak a szüleim, és akkor a Tamási Évához kerültem, annak idején zongora órára jártunk, illetve elkezdődött később az éneklés, a Kati, a Ceglédi Kati, akkor friss pályakezdőként a szárnyai alá vett, de hát előtte népdalénekesként mozogtam 12 évig, a János Hajnalkának voltam a tanítványa, nagyon sok versenyen vettünk részt eredményesen, és akkor utána váltottam, hiszen a Face-to-Face zenekarnak lettem az énekes nője.
1: Előre ugrottunk az időben. Igen. Egy kicsit, ugye ez a Face-to-Face zenekar, ez ilyen sulis zenekar volt, vagy ez már tényleg teljesen komoly formáció volt?
2: Nem, ez egy komoly formáció volt, a Magyar Pisti, a Forrási Mi, tehát ők játszottak benne, és akkor bekerültem ebbe a zenekarba, és ott énekesi pozícióban voltam. Aztán így szépen lépegettem föl, ahogy az életem is alakult, és felkerültem Budapestre, akkor egyre komolyabbá vált az énekesi pályát, amellett ugye, hogy gimnáziumba jártam, felvételt nyertem a Műszaki Egyetemre.
1: Ja, tehát ezek ilyen iskola melletti történetek voltak, gondolom.
2: Igen, de valahogy így úgy alakult az élet, hogy mindig párhuzamosan jött. Aztán volt egy időszak, azt te is tudod, de majd eljutunk az időben arra a pontra, hogy ebből éltünk, legalábbis ez volt a fő irány az életemben egy pár évig, a zene, és akkor felvételiztem is a Szeged Tudományegyetemre zeneművészeti szakra, úgyhogy igen, végigkísérte az életemet, és most egy picit így visszatekintve, amióta a B-oldal pereg, december 20-a óta.
1: Tehát elmúltál 20 éves, mondjuk
2: igen,
1: ki.
2: Nem,
1: mondjuk.
2: Én nem szégyellem a koromat, 40 éves elmúltam, 41 töltöttem idén, úgyhogy, vagyis hát tavaly, és így egy picit visszatekintve lehet, hogy bátrabb kellett volna legyek, és jobban beleállni az énekesi karrierbe, de amikor jött a Covid, akkor ugye szembesültünk azzal, hogy a zenészek nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
0: Start Rádió.

0: És még több.
1: Mire célzol ezzel, hogy egy kicsit jobban bele kellett volna, hogy álljál? Tehát nyomulósabbnak kellett volna lenni, kapcsolatokat kiépíteni, vagy mire gondolsz pontosan?
2: Amikor Budapestre költöztem, akkor először vendéglátós zenekarban, a Classic Beat Bandben zenéltünk, ott azért az nagyon kemény volt, tehát abból ugye nagyon, tehát abból meg lehetett élni, és az kemény is volt, mert több órát kellett ugye zenélni, főleg éjszaka, ilyen különböző rendezvényeken.
1: Meg különböző embertípusoknak gondolom.
2: Hát így van. Akkor megtanultam, hogy nem mindenkinek kell odaadni a tehetségünket, azokat a gyöngyöket ne szórjuk mindenfelé. És akkor felvételiztem a Karnia zenekarnak a következő formációjában, a Simple Panic-et Mondays-ban, és akkor a Károly Gerivel, a Tóth Lacival, a Hatolkai Mátéval, akkor még a Jankai Valentin volt a dobos, és ott ismerkedtem meg a Valentinnel. Kezdtünk el zenélni, és volt egy menedzsment iroda, és talán jobban bele kellett volna állnom, és nem a tudomány területe, nem biztos, hogy a tudomány területe felé kellett volna integrálódni, de ott is elég szép eredményeket el tudtam érni, de a zene csak visszajött az életembe. Tehát ugye ez a két rész, ami elválaszthatatlan.
1: Zárójelben jegyezzük meg azért, ugye említetted ezt a tudományvonalat, mert hogy a zene mellett te errefelé is így elkacsingattál, illetve hát nem elkacsingattál, hanem konkrétan így az egészségügy és a tudomány felé mászkáltál el?
2: Orvos és egészségtudomány, igen.
1: Ez mit takar így magába?
2: Hát, úgy mit takar
1: bonyolult,
2: magába?
1: Bonyolult igen. Lehet akkor.
2: Klinikai kutatóként dolgozom neurorehabilitációban.
1: Wow.
2: Emellett elvégeztem egy olyan iskolát is, ahol zeneterapeuta végzettséget szereztem, de nem dolgoztam benne, mert úgy éreztem, hogy nem tart még ott a zeneterapeuta tudománya, főleg idegélettani szempontból, hogy azt tudjuk mondani, hogy akkor én tudok segíteni művészet.
1: Aki esetleg nem tudná, mit takar ez a zeneterapeuta?
2: Vannak olyan traumák, amiket nem biztos, hogy egy normális pszichológiai ülésen ki tudunk hozni. Lehet, hogy vannak olyan események, vagy olyan posztraumás stressz okozta problémák, amiket mondjuk szomatoterápiával, légzésterápiával, zenével lehet kihozni. Lehet, hogy mondjuk hall valaki egy csodálatos hangot, és végre elindul a sírás, és felszakadnak dolgok, vagy művészetterápiában, ugye vers, próza, vagy éneklés, ugye az éneklés mellett ott van a légzésterápia, de ebben nem dolgoztam.
1: De miért érezted egyébként? Tehát ugye én azt gondolnám, hogy ez így testhez álló feladat, mert ugye a két általad kedvelt dolog gyúródik össze, ugye így az egészségügy, meg a zene dolog, vagyis hát a művészetek, és akkor miért nem ezen a vonalon indultál el, vagy miért nem maradtál itt ebben a vonalban?
2: Amikor megszereztem a képesítést, akkor még Ausztriában éltem, ugye Ausztriában szereztem ezt a képesítést, és akkor még nem gondoltam azt, hogy vissza fogok kerülni Magyarországra. Nagyon sokat ugrottunk az időben.
1: Igen.
2: De majd visszatérünk.
1: Nem, ez olyan, mint valami jó kis ilyen sorozat, ugye, hogy ugrándoznak az időbe, de semmi gond.
2: Igen, majd akkor az összkép ezt ki fog alakulni a legvégén.
1: Így van.
2: Azért nem ebben foglalkoztam, vagy ebben dolgoztam, mert egy családi trauma miatt visszaköltöztem Magyarországra, időközben el is váltam, és
1: bulvár.
2: És a Szeged Tudomány Egyetemen kezdtem el egészségtudományi karon anatómiát, élettant és kórélettant tanítani angolul-magyarul. Az viszont tök jó hozzá, hogy így még jobban, mélyebben bele tudtam ásni magam mondjuk a légzésterápiában, és emellett, ahogy említettem, a Somogy vármegyei Kaposi Mór klinikán vagyok klinikai kutató, ahogy mondtam, neurorehabilitációban, és külföldön van neurorehabilitációban zeneterápia, művészetterápia is, amellett, hogy ugye robotikával, meg mozgásterápiával foglalkozunk, és igazából nem volt lehetőség arra, hogy kibontakozzak, és most erre van lehetőség, tudományosan is, ugyanis a Magyar Hajnal ének stúdióba felvételt nyertem konkrétan a Magyar Hajnalhoz, és az ő tanítványa vagyok, úgyhogy bevégezzük azt a feladatot, ami szerintem talentumként adatott az égből nekem. A Hajnallal elkezdődik majd egy tudományos kutatás is, amiről én most itt nem tudok nyilatkozni, de nagyon hasonló gondolkodás és nagyon hasonló téma. Úgyhogy a tudományt össze lehet gyúrni a zenével, és ez így is jó, mert az én életem ez folyamatosan párhuzamos volt.
1: Ez izgi dolog egyébként, tehát teljesen jó dolog. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Sportrádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédo Gézával. Július 20-a hétfő van. A Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület sportolói számára a nyári időszak sem a pihenésről, a kikapcsolódásról szól. Az elnökség a következő szezon anyagi hátterét igyekszik ilyenkor is előteremteni, a játékosok pedig válogatotti szerepben is dolgoznak. A részletekkel kapcsolatban Baran Ádámmal, a klub elnökével beszélgettünk a Körösér Centrum stúdiójában. Idén is meghirdette Könyvtári Nyár című programsorozatát a Békés-megyei Könyvtár. A rendezvény sorozat részleteiről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán könyvtár igazgató megosztotta, a legkisebbek is találnak elfoglaltságot az intézményben. Egy új nyári programsorozatot indított Békés Csabán a Napsugár Bábszínház Meseszál Fesztivál néven. Az intézmény célja egy olyan rendezvény megvalósítása volt, amely a nemzetközi bábfesztiválok között is adjon kulturális, bábos programot a csabaiaknak. Az esemény sikeres volt a legnagyobb meleg ellenére. A fesztiválról a színház igazgatójával, Lenkefi Zoltánnal beszélgettünk a Körösér Centrum stúdiójában. Ifjabb Krista Lajos DJ a Körösér Centrum stúdiójában mesélt nemrég arról, hogyan és miért került a zenei világba, hogyan vette át a stafétát édesapjától. Ugyancsak szó esett arról is, ő maga milyen zenéket, stílusokat választ szívesebben.
3: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Vannak-e nemzetközi kötelezettségeik, válogatotti munkájuk, vagy pedig pihenőidőszak van most éppen?
1: Ugye az akadémián gyakorlatilag egy pillanatra se állt meg az élet. Fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület, ha azt nézzük, akkor vetétársainkhoz képest kisebb forrásokból gazdálkodunk, nem kaptunk kiemelt állami forrásokat működésre, éppen ezért mi már évek óta a piaci alapú bevételekkel kalkulálunk, és erre jó példa az, hogy az elmúlt másfél hónapban szinte nem volt olyan hét, hogy ne lett volna itt edzőtáborozó csapat az akadémián. Büszkék vagyunk arra, hogy a Békés Csaba, illetve a megye gazdaságát is erősítjük ezzel, hiszen ezek a csapatok itt szállnak meg Békés Csabán, helyi vállalkozóktól veszik igénybe a szolgáltatásokat, és ezt kiemelten fontosnak tartjuk. Tehát, hogy az akadémián folyamatosan a mozgás, nagyon nagy sikerrel zártuk mind a két turnust a nyári táborunknak, ez így már hagyomány, hogy a tanév végét követően az első két hétben két turnus nyári tábort rendezünk, ami hihetetlenül jól sikerült ebben a szezonban is, jó volt látni azt a sok önfelett vidám fiatalt, aki ott töltötte a nyári táborba a nyári szünidőnek az első vagy második hetét. Most jelenleg is van válogatott, amelyik itt edzőtáborozik, a U15-ös válogatott, magyar válogatott itt van, de előtte volt itt a férfi felnőtt válogatott, a női felnőtt válogatott, úgyhogy egymásnak adták a kilincset a különböző csapatok. Zajlott ugye a következő szezonnak az előkészítése, illetve felnőtt válogatottban nagyon sok játékosunk, mondhatom azt, hogy tényleg büszkék vagyunk rá, hogy négy sportolónk stabilan ott volt a keretben, jelenleg zajlik az U18-as válogatottnak az Európa-bajnokság, ott is van Békés Csabai játékos, úgyhogy aktív mindennapjaink vannak, tehát hogy nyáron sem áll meg az élet, és nyakunkon az augusztus első hete, ahol pedig kezdődik az alapozás a utánpótlás csapatoknak, majd azt követően pedig a felnőtt csapatnál is, úgyhogy nem unatkozunk.
0: A 2026-27-es szezonban milyen sorozatokban fogtok indulni? Hogyan fog kinézni számotokra a következő időszak?
1: A felnőtt csapatunk a magyar bajnokság, ugye az Extraligán és a magyar kupán túl a kupa győzelmével kivívta nemzetközi kupa szereplés jogát, és a bajnokok ligája mögötti második számú európai kupaporondon, a CEF kupában fog majd indulni. Ugye július 15-én sorsolnak a CEF kupában, ez mindig egy ilyen olyan időszak, amit nagyon-nagyon kíváncsian várunk, hiszen látjuk azt, hogy milyen csapattal kell majd, meg milyen ágra kerülünk. Ahogy elmondtam, hogy ez számunkra nagyon-nagyon fontos, hiszen itt nem csak a klubot, hanem ahogy elmondtam, hogy Békés Csabát, illetve a magyar sportot is képviseljük, és emiatt kiemelten fontos ez, úgyhogy ebben a három sorozatban indulunk, utánpótlás csapatainkat is beneveztük már a különböző sorozatokba, a Magyar Röplabda Szövetség által szervezett sorozatokba, illetve az utánpótlásban még újítás az, hogy nemzetközi szinten is meg akarjuk majd méretni az utánpótlás csapatainkat, úgyhogy különböző tornákra fogjuk majd őket küldeni.
0: Te magad személy szerint klubelnökként milyen elvárásokkal, reményekkel viseltetsz az új szezon iránt? Mivel lennél elégedett?
1: Én alapvetően egy optimista, életigenlő ember vagyok, akit a nehézségek inkább csak megedzetnek, és hogy nem szoktunk úgy keseregni a nehézségek ellenére sem. Optimistán tekintek a jövőben, bízom benne, hogy a felnőtt csapatunk tudja folytatni jó szereplését, és harcban lesz a éremért, mind a bajnokság, mind pedig a Magyar Kupában is. Az, hogy ez most a végén bronz, ezüst vagy arany, tehát hogy ilyen jellegű elvárások nincsenek, a legfontosabb az, hogy továbbra is ott legyünk a hazai élmezőnyben. Utánpótlás vonatkozásában pedig az, hogy fejlesszük az akadémiát, és illetve azokat a szakembereket, akik Békés Csabán tevékenykednek, úgyhogy ami

0: szerintem jelen körülmények között a legfontosabb, hogy továbbra is tudjuk folytatni azt a fajta értékteremtő munkát, ami miatt a Békés Csabai Röplabda Akadémia mind hazai, mind nemzetközi kitekintésben elismert.
1: Ha már értékteremtés, akkor utolsó kérdésként arra lennék nagyon kíváncsi, hogy hol látod most a csapat helyzetét a városban? Mennyire szeretik a csabaiak a Békés Csabai Röplabdát, akár a felnőtteket, az utánpótlást, mennyire él a csapat a városban?
0: A Békés Csabai Röplabda Sportegyesület tevékenysége szerintem túlmutat egy átlagos sportszervezetén. Ahogy elmondtam, ez sem mindennapi, hogy óvodáktól kezdve a felsőoktatásig szinte mindenhol ott vagyunk. Heti szinten érkeznek felkérések, jótékonysági kampányokba, különböző együttműködésekben. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon aktív kapcsolat van a város és a BRS-e között, hogy aki mondjuk az akadémiára kijött egy hazai rendezésű U17-es országos döntőn gyakorlatilag több száz ember szurkolt az akadémián egy utánpótlás csapatnak, azt a fajta hangulatot, illetve azt a nézőszámot egy felnőtt profi klub megirigyelte volna, ami ott az akadémián egy U17-es országos döntőn zajlott. Azt is látni kell, hogy a Covid időszak után szerte Magyarországon én jó pár klubvezető kollégával beszéltem már kosárlabdába, kézilabdába, számos sportágba, hogy ugye ez a szem, illetve az online dolgok előretörésével mindenhol érezhető volt egyfajta csökkenés, ami a mérkőzésekre személyesen kilátogató szurkolókat illeti, de én büszke vagyok arra, hogy a magyar röplabdában a legmagasabb átlag nézőszámmal a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület bír, illetve arra is, hogy ilyen aktív szerepet játszunk, nem csak Békés Csaba, hanem ennek a régiónak az életében.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Idén is meghirdette Könyvtári Nyár című programsorozatát a Békés megyei könyvtár. A rendezvény sorozat részleteiről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán könyvtár igazgató megosztotta, a legkisebbek is találnak elfoglaltságot az intézményben.
5: Köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit a Békés megyei könyvtárban, a Könyvtár Nyár 26 elnevezési programsorozat sajtótájékoztatóján. 2024 óta szervezzük meg ezzel a néven ezt az eseményt, amely lényegében a júliusi, illetve az augusztusi programokat fedi le, és az a célja, hogy egy hívószó alatt egy csokorba szedjük azokat a foglalkozásokat, illetve irodalmi programokat, kulturális rendezvényeket, amelyeket július, illetve augusztus hónapokban megszervezünk. És az idei évben július 13, illetve augusztus 28 közé esik az az időszak, amikor is heti kettő alkalommal hirdetünk meg kreatív alkotó foglalkozásokat, illetve irodalmi rendezvényeket, könyvemutatókat. A foglalkozások terén a programok, az idén meghirdetett programok egy része a DigiLabor, illetve a Digi2 már kipróbált népszerű foglalkozásai lesznek, illetve vannak olyan újdonságaink, amelyeket első alkalommal, vagy akár második alkalommal fogunk meghirdetni, az pedig a könyvtárosok motivációjának, kreativitásának köszönhető. Ugye a DigiLabor 10 fajta programot fog megszervezni július, illetve augusztus hónapokban. Így például a mai alkalommal ugye a Panda Robotika legkisebbeknek programon vehetnek részt a gyermekek, családok, de lesz vonalkovak követő robotépítés, mikrobit alapozó, varró workshop sorozat, mandala színezés, Abacuszan Artek robotika foglalkozás, az úgynevezett Sparrow robotok is kipróbálhatók lesznek, illetve lesz emellett Lego Story, élményfestés, illetve ékszerkészítés is. Megkérném Palkovics Brigitta informatikus könyvtárost, hogy ismertesse különösen ezt a három programot, amely a nevethez köthető.
6: Üdvözlök mindenkit, én Palkovics Brigitta vagyok, a könyvtárnak a munkatársa. Három foglalkozásom lesz most a DigiLaborban. Lesz a Ridiculous Lego Story a Roxfordban elnevezésű programunk, amikor is a Harry Potter egyik jelenetét fogjuk Lego elemekkel feldolgozni, és a fotókat, amiket elkészítünk, azokat tableten tudjuk felhasználni, hogy digitális képregényt készítsünk, és így lesz gyakorlatilag digitális történetmesélés ebből a foglalkozásból. 9-től 99 éves korig ajánljuk, tehát kicsiktől a nagyok mindenki élvezni szokta ezeket a foglalkozásokat. A következő foglalkozásunk Tech Art Ékszerlabor fantázia nevet viseli, amikor is alaplapokból, billentyűzet, billentyűkből készítünk ékszereket. Ki lehet próbálni a DigiLabor eszközeit, fúrókat, UV-gyantát is használunk, tehát hogyha valaki mindig ki akarta volna próbálni, vagy ki akarta próbálni ezt a fajta ékszerkészítési módszert, akkor most lehetőség lesz rá a DigiLaborban. Ezt én 12 éves kortól javaslom, de ugyanúgy a kisebbek és nagyobbak is élvezhetik. És az én foglalkozásommal zárul ez a nyári programsorozat, amikor is 3 órától egészen fél hétig fogunk élmény festeni. Frida Kahlo után szabadon nevet kapta ez a foglalkozás, mert a festőnőnek az életéről is, meg a munkásságáról is beszélgetünk kicsit, és ezek által inspirálva fogunk festeni. Teljesen kezdők is jöhetnek, valószínűleg a kezdőknek csendéletet fogok javasolni, hogy ezt próbáljuk ki, de hogyha olyan jön, akinek már van tapasztalata, akkor az ön arcképfestéssel is kísérletezhet.
5: Köszi szépen! Valamennyi DigiLaboros foglalkozás térítésmentesen látogatható, mindössze könyvtári olvasójegy szükséges, amely 25 év alatt térítésmentesen szintén elkészíthető. A nyári időszakban indul, illetve tegnap indult egy olvasási kihívásunk. Kiemelném még a programok közül a pénteki rendezvényt, izmos nyelvű költők zenés irodalmi estjét, tartjuk meg, amely egy interaktív kötetlen irodalmi est lesz. Négy kortárs költő, Bukovenszki Nagy Eszter, Lesipó Csaba, Makó Ágnes és Tibély Orsolya főszereplésével. Augusztus 15-én szombaton 17 órakor a Turinform irodáról indul egy társismert séta, amelyet Jó magam fogok vezetni, Mesélő utcák festői negyed címet viseli, és a Munkácsi negyednek a nyugati, illetve a déli részét fogjuk felfedezni. A Turinform irodában, illetve a Turinform honlapján lehet jelentkezni erre az alkalomra. Augusztus 15-én szombaton 7:30 kezdéssel rendezzük meg a Csillagos Este a könyvtárban programot, amely az Egy hét a csillagok alatt elnevezési országos program sorozat része. Dr. Barna Barnabás kutató csillagász minden idők űrtávcsöve, a James Webb sztorit fogja előadni, illetve a népszerű távcsöves megfigyelést is megtartjuk majd a második emeleti teraszon. 100 fő jelentkezését tudjuk fogadni, a könyvtár honlapján már elindult a jelentkezés, illetve ez az időszak, amikor csökkentett nyitvatartással üzemel a könyvtár, tehát a tegnapi naptól egészen augusztus 19-ig, hétfőtől péntekig 11 és 17 óra között lehet a könyvtárat látogatni, szombatonként pedig zárva tartunk ebben a bő egy hónapban, augusztus 20 illetve 23 között pedig valamennyi Békés Csabai könyvtár zárva tart a hosszú hétvége miatt. Úgyhogy ebben az időszakban van néhány könyvtár, amely nyári szünetre vonul, zárva tart. Mi ugyan csökkentve fogunk nyitva tartani, de mint látható, közel 30 meghirdetett eseményünk lesz. Köszönjük szépen, hogyha rajtatok keresztül elérjük a lakosságot, főleg a gyermekeket, illetve a családokat.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Egy új nyári programsorozatot indított Békés Csabán a Napsugár Bábszínház Meseszál Fesztivál néven. Az intézmény célja egy olyan rendezvény megvalósítása volt, amely a nemzetközi bábfesztiválok között is adjon kulturális, bábos programot a csabaiaknak. Az esemény sikeres volt a legnagyobb meleg ellenére. A fesztiválról a színház igazgatójával, Lenkefi Zoltánnal beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
2: Túl vagytok az első Meseszál Fesztiválon. Hogyan sikerült, milyen élményekkel tekintesz vissza rá?
3: Szerintem sikerült megteremteni azt a hangulatot, amit úgy önmagában egy fesztivál, illetve hát a nemzetközi fesztiválokhoz mérten mi el szoktunk várni magunktól. Hát nyilván a rengeteg előadás mellett ugye nagyon sokat számított az, hogy hihetetlen meleg volt. Kicsit előre is gondolkodva ezért is nem akartunk nagyon kinti előadásokat berakni, mert már ott érezhető volt, hogy itt borzasztó meleg lesz. Három kültéri előadásból kettő végül is kint játszódott, és egyet pedig bevittünk a kúriába, de gyakorlatilag az összes előadást szépen lejátszottuk, körülbelül olyan 80%-os látogatottság volt, ezért gondoltuk azt, hogy akkor ezt lehet folytatni, úgyhogy ezt következő évben is igyekszünk majd megvalósítani. Nagyon jó volt a hangulat, tehát mi ezt nagyon szeretjük, ugye ezt a fajta fesztivál hangulatot, amikor jönnek-mennek az emberek beszélgetni, lehet kérdezgetnek, véleményt formálnak, tehát ez nagyon jó első dolog.
2: Ugye a megnyitón is már nagyon sok család volt. Az előadások esetében mi volt inkább a tendencia, hogy inkább a kisgyermekesek, gyermekes családok kerestek titeket, vagy felnőttek is azért ellátogattak?
3: Nagyon vegyes. Hála Istennek elkezdett egy kicsit az a mondatunk dolgozni az emberekben, hogy ez egy műfaj, nem pedig egy korosztályi meghatározás ugye a Bábszínház mint fogalom. És nagyon sokan járnak felnőttek úgy, hogy már nem hoznak magukkal gyereket. Természetesen az a jellemzőbb, hogy családok gyerekekkel érkeznek, de ott is ugye már a felnőttek ketten jönnek, tehát hogy nem csak anyuka hozzá, hanem apuka, anyuka együtt jönnek, és ők is megnézik az előadást. Ez számunkra nagyon jó visszajelzés, mert azt érezteti velünk, hogy valóban igazunk van akkor, amikor azt állítjuk, hogy ez egy műfaj, nem pedig egy korosztály.
2: Elmondod, hogy milyen előadások érkeztek? Végül is hogyan nézett ki ez a néhány napotok?
3: Igen, 12 előadást játszottunk összesen, ebből két olyan meghívott előadásunk volt, akikkel egyrészt nagyon jó kapcsolatunk van, másrészt pedig úgy gondoltuk, hogy érdemes megmutatni. Ugye az egyik a Temesvári Merlin Színház, ők egy román nyelvű bábszínház, de itt egy szöveg nélküli előadást, a Window című előadást hozták, ami kifejezetten felnőtteknek szól, egyébként Uniter díjat nyert, a Románia egyik legkiemelkedőbb színházi díját nyerte maga az előadás, illetve itt volt Pályi János, aki évtizedek óta Vitéz Lászlót játszik, ő még a Kemény Henriktől tanulta az saját kis fortéjait, és úgy készítettek egy külön előadást, amit azóta is játszik. Nyilván ez a hagyomány megőrzése miatt nekünk is rendkívül fontos, illetve mi minden egyes előadásban, én mindet végignézem, minden egyes előadásban látunk valami újdonságot, mindig valami újat, mindig valami mást mutat, tehát egy fantasztikus előadó nagyon jó kézben tudja tartani a közönséget. És hát utána ugye a saját előadásainkat játszottuk, a Senki Madarát, a Láthatatlan Jó Barátot, a Kockavarást, a Sok sorolhatnám mindegyik nagyszerű és kedves, számunkra kedves előadás. Nyilván olyanokból válogattunk, amiket mi nagyon szeretünk. Tudtunk volna még válogatni, csak az idő rövidsége miatt nyilván már nem tudtunk belepréselni több előadást. Azokkal az előadásokkal operálunk, amelyeket úgy érzünk, hogy a nézők is nagyon szeretnek, és valószínűleg ebből fakadóan, amikor így szájról szájra terjed egy-egy előadásnak a jósága vagy a minősége, akkor valószínűleg ezért lehetett az, hogy így telített előadások voltak nézőtereken.
2: Ugye ezt is mondtad, hogy valóban nagyon meleg volt. Készültetek játszóházzal is, szerintem hívhatjuk így a családoknak, legkisebbeknek, ugye a Bábszínház udvarán. Ezt hogyan fogadták az érkezők? Ott is megvolt ez a fesztivál hangulat?
3: Igen, megvolt. Nagyon érdekes, hogy körülbelül olyan 5 óra, 6 óra körül kezdtek el érkezni. Hát természetes persze, mert hogy a nagy melegben értelemszerűen délben nem viszi ki az ember a gyereket. De mi ott voltunk, sőt, mi magunk is sokszor pingpongoztunk, csocsóztunk, mindenféle fajta unaloműző két előadás közötti játékokat mi magunk is csináltuk. Tehát egy kicsit ugye a saját magunk szórakoztatása is, de mindig megjelentek családok, gyerekek, oda mentek a különböző játékokhoz, használták őket, és ez nekünk nagyon jó leső érzés, igen.
2: Ha jól emlékszem, akkor ott az esemény előtt úgy fogalmaztál az interjúban, hogy szeretnétek kommunikációt indítani, beszélgetést indítani ezekkel az előadásokkal, a fesztivállal. Szerinted ez célt ért? Akár nem tudom, hogy volt alkalmatok beszélgetni a közönséggel itt a fesztivál során, után?
3: Ez folyamatos, igen. Tehát nyilván azért is kérem a kollégáimat, hogy minél többet legyenek kint, minél többet legyenek láthatóak. Én magam is azért közlekedek folyamatosan látható módban, mert beszélgetéseket indítunk. Nagyon sokfajta ember van, és nyilván mi igyekszünk leszűrni azokat a tanulságokat, amiket ők akár negatív, akár pozitív irányba tesznek felénk. És persze vannak ilyen beszélgetések, mindenféle, a dicsérőtől a kicsit dorgálóig, de ezek nekünk nagyon fontosak, mi ezeket természetesen beépítjük az életünkbe.
0: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió. Start Rádió. Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Ifjabb Krista Lajos DJ a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt nemrég arról, hogyan és miért került a zenei világba, hogyan vette át a stafétát édesapjától. Ugyancsak szó esett arról is, ő maga milyen zenéket, stílusokat választ szívesebben.
2: De mi van akkor, hogyha vannak olyan emberek, akiknek ezek a nevek, hogy HB Disco, ez elég. Azért mondjuk ezt a nevet, mert ugye ez a hely már nem létezik.
3: Igen.
2: Tehát ugye nem reklám, meg semmi ilyesmi. Tisztelt bíróság, még egyszer mondom. Tehát mi van akkor, hogyha ezek az emberek azt mondják, hogy HB Disco, akkor nem megyek.
3: Jó, akkor legyen úgy, akkor úgy mondom, hogy a név alapján ugye arra tudnak valamire hajozni. Nem azt mondom, hogy nagy képűség, de mondjuk én erre büszke vagyok azért, hogy sokan ismerik a nevet, szóval tudják nagyon jó, hogy mégis milyen stílusban zenélünk, a Fater is, amit csinál, meg én is, amilyen zenéket játszok, szóval én úgy gondolom, hogy ez lenne egy alapja ennek az egész történetnek, hogy eljönnének. Hogyha még nem is a helyiek, de akkor ott a jó, persze az könnyű, ott a környékbeliek, ott vannak a
2: szomszédok,
3: így van, és akkor
2: rokonság,
3: így ezt kijönnének egy kicsit, vagy meghallgatnák, nekem az is jó. Azért, hogyha 20-an lesznek is, az 20 ember jó, ez igaz, nekem az is tökéletesen jó.
2: Utcán a hétköznapokban találkozol-e olyan visszajelzésekkel, miután szembesülnek az emberek a te becses vezetékneveddel, hogy jó, nem te vagy véletlenül a valakinek a valaki?
3: Dehogy nem, persze, igen, ez is az van, hogy Krista tata, valami rokonod, mondom, igen, Fater, emlékszem, mikor rádiózott, mikor dobozon diszkózott, mikor itt a megyében, nem tudom, melyik faluban vagy hol volt éppen, milyen jó bulikat csinált az öreg, mondom, igen, és ez körülbelül minden évben, vagy 40-szer megtörténik.
2: És az érdekes, hogy ez nem mostani története, amikor ott diszkózott, hanem körülbelül ilyen 30-40?
3: Jó. Hát, 82, ha jól emlékszem, valahogy így, 84, nem tudom, nem akarok hírséget mondani, de ott a 80-as évek elején volt.
2: Mik a terveid a jövőre nézve, ha vannak egyáltalán? Legyen magánéleti, legyen, hogyha persze meg lehet osztani, legyen az, mint diszkós?
3: Tervek most kezdem így utolérni magamat így mindenügyileg. Tavaly volt egy ilyen nagy hullámom, hogy akkor én ezt akarom csinálni főállásba, ezt a diszkózást, de még valahogy úgy érzem, még nem érett meg ez az egész történet. Még vannak dolgok, amit így be kéne fejezzek, meg le kéne zárjak, meg újra kéne kezdeni ezt az egész, azon kicsit komolyabban belemélyedni ebbe az egészbe. És akkor talán, de ezt meg akarom tartani, úgyhogy hobbi szinten. Meg inkább azt szeretném, mint a jó mondókat, hogy szájról szájra menjen, szóval nagyon...
2: Így van, mint a népmese.
3: Így van. És inkább nem akarom nagyon reklámozni magam, mert én úgy vele, hogy azért egy olyan plussolás, tudod. Na, nekem az jó, hogyha már ajánlást kapok, hogyha valahogy csináltam egy bulit is, akkor mondták, hogy ajánlanak is. Volt is rá nem két ilyen alkalom, hogy felhívtak erről, vagy hallottam előzőre, hogy két hete csinálta itt egy bulit, hogy tök jó volt, hogy nem tudom, születésnapot elválasz-e, vagy rendezvény, vagy hangosítás, vagy bármi olyan dolog, és akkor persze egyet. Elmegyünk, személyesen leülünk, megbeszéljük, és akkor onnan meg már megy minden tovább magam.
2: Egyébként ugye említetted ezt, hogy nem reklámozod magad, ide se azért kerültél ebbe a műsorba, ja. Mert hogy te benyomtad volna magadat, hogy hadd jöjjek már ide.
3: Nem,
2: teljesen spontán hívtalak, mert régóta ismerjük egymást, és ugye édesapádat nagyon-nagyon sokan tisztelik, köztük én is, és én tényleg nagyon örülök, hogy vele beszélgettem még a múltkor, azt hiszem, talán tavaly, egy évvel ezelőtt. Mit üzensz azoknak a srácoknak, akik pár éve, vagy most kezdték el a diszkózást? Ha tudsz adni nekik egy kis tanácsot, mire figyeljenek oda, mit ne kövessenek el?
3: Saját tapasztalatból?
2: Akár saját tapasztalat.
3: Ezek egy saját gondolatom. Van egy hiba, vagyis szerintem ez egy ilyen olyan pont az ember, amikor elkezd magának diszkózni, elkezd magának zenélni az ember. Van az a pont, mert mindenkinek kelljen az a pont. Egy kéz zenét meg akar hallgatni, mert jó hangulat, viszi a drop, viszi a hype, és azt mondja, hogy na, akkor most ezt azért tök mindegy, hogy nem mindig ide, de akkor is lejátszom meg magamnak. Ott van egy ilyen, hogy ugye az két kivetele lehet, hogy vagy jó lesz, vagy szétcseszi az egész buli. Szóval az ilyeneket, hogyha van ilyen, akkor ezt a buli végén, azt, hogy 4 óra után, mikor már csak a mag marad, vagy mit tudom én, maradtok kettel a pultosról éppen placol, és akkor te szeded össze a cuccot, és akkor szépen berakod magadnak azt a 2-3 zenét, amit meg akarsz hallgatni az este végén, kicsit lecsillapodjál, átérd ezt az egész estét, hogy tök jó volt, ezzel így még megpecsíted az, hogy mégis a nap végén, vagyis az éjszaka végén még kapsz egy ilyet, hogy de jó ez a zenem, ezt nagyon szeretem, és akkor így zárod le az estét. Én általában így szoktam, szóval nekem ez egy jó tanács mindenkinek, hogy én ezt így csinálom. Igen, ez megint az, hogy ne beszéljetek, nem kell beszélni, mert az emberek legyenek nem arra kíváncsiak, hogy ki az előadó, meg mit csinálsz, meg hogy énekel, hanem inkább a zenére fókuszáljatok inkább, hogy azokat a zenéket játszátok, amiket kérnek, ha megoldható. Ugye mi azért vagyunk a zenészek, hogy a közönséget szórakoztatjuk, nem magunkat. Ezért inkább, hogyha oda jönnek és zenét kérnek, próbál meg minél hamarabb, legalább egy 2-3 zene után próbál meg lejátszani ki, és akkor onnan sok ez a nyert ügyed van.
2: Zárójeles kérdés, bocsánat.
3: Igen.
2: Mi van akkor, mert ugye ez is egy klasszikus eset, hogy elhangzik egy dal,
3: igen,
2: népszerű dal, és bejön a mosdóból a Jani,
3: igen,
2: és ugye elkezdi kérni azt a dalt,
3: amit már előzőleg lejátszottál. Ó, ilyen is volt, de jó is volt.
2: Egy 5 perccel ezelőtt volt.
3: Igen.
2: És elkezdi verni a pultot, hogy már pedig te most le fogod játszani. Ilyenkor ezt a helyzetet hogy kell kezdeni?
3: Egyszer kezdtem, és volt egyszer-kétszer ilyen. Egyszer volt egy olyan, mert hogy akkor voltam 17-18 voltam, akkor is akkor hát bejöttek ki kicsit tagmaszagadt emberek, és akkor azt mondták, hogy lejátszom még egyszer, én megnéztem, jó, lejátszottam még egyszer, ez az egyszerű volt. Utána mondtam, hogy utána meg szépen a másik verziója az volt, amikor elmondtam, hogy fiú, már lejátszottam, az előbb volt, de hát nem hallottam, mondom, én erről nem tertek le sok, mondom, az előbb szólt, itt van a kamerát, meghallgattak, most ennyi kész, nem fogom még egyszer lejátszani, azért, mert nem voltál itt, a többiek nem akarják még egyszer hallani ezt a zenét.
2: Meg ugye a kedvencem az, hogy jázd le azt a zenét, arra biztos, hogy mindenki fog táncolni, és egy tök ismeretlen zene, és ugye akkor senki nem tudja, hogy mi az.
3: Hát ez sajnos, ez egy rossz, igen, van ilyen is, akkor azt sajnos úgy tudom, nem sajnos, kezelem úgy, hogy nézek, utána keresek, hogyha megvan, belehallgatok, azt akkor maximum mondom, hogy figyelj, kicsit később, hogyha úgy lesz, lejátszom, hogyha hozni fogja ez a stílus, mert beszoktok írni, kérnek rappet, kérnek ilyen drum and bass, vagy bármi éppen, ami van.
2: Az erős, igen.
3: Igen, szóval vannak ilyen erős váltások, és akkor én mondom, ezt mégis hogy gondoltad? Később jó mondom, hogyha maradsz itt este végig, itt olyan hajnali 3, szabadszedés van, és azt, amit szeretnél, lejátszok, és akkor én úgy szoktam, hogyha esküvő, vagy bármi olyan van, akkor 3 óra után mindig akkor már ugye elfáradok az ember, ott már csak hallgatni akarják a zenét, vagy táncolni, akkor mindig meg, milyen zenét szeretnétek hallgatni, és akkor oda jönnek. Így van, egy 3-4-ig tartó kívánság műsor szoktam tartani, és akkor utána 4 óra fél, akkor szépen a It's a Final Countdown, vagy a
2: hazamenő,
3: így van, vagy a Vén Európa szépen nagy lehúzó, és akkor az az elköszönő zeném, és akkor úgy ott van vége az estének.
2: Tudod, mi jutott eszembe így, hogy hallgatlak, hogy ugye említetted, hogy nem beszélsz mikrofonba, viszont így a kommunikációban hiszel.
3: Igen.
2: Tehát nem a mikrofonban nagy nyilvánosság előtt úgy mond, hanem így 4 szem közt, idézőjelben persze.
3: Igen.
2: Tök jó.
3: Ja, szeretek beszélni, szeretek ilyen dolgokról beszélni.
2: Egyébként a egyéniségnek a megnyilatkoztatásának ez egy tök jó formája, mert ugye vannak olyan DJ-k, akik azt nyilatkozzák, hogy akkor tudod megmutatni magadat, hogyha olyan zenéket játszol, ami te vagy. Tehát te ennek az ellentétje van.
3: Igen, pontosan az ellentétje. Ja. Inkább az a fajta vagyok, amit már az elén is elmondtam, hogy én azokat a zenéket játszom, hogy tudom, hogy jó. Amit már rongyosra hallgattak, de még mindig kell az embernek, még mindig meg akarja hallgatni, mert akkor is jó volt, 15 éve is jó volt, 5 éve is jó volt, és ez még most is jó. Szóval vannak ilyenek, amit csak érted aznap este, mert lehet, hogy utána 2-3 évig megint nem hallja az ember, de hogyha aznap este meghallja azt, ami éppen eszébe jut, hogy emlékszel erre a zenére, amit ha is odajön is mondja, és mondom, hogy jó, következő az lesz, vagy bármikor úgy jött oda, hogy ezt az egyet kéne, mondom, ez lesz a következő, mert be van készítve, és akkor látod az emberek azt a boldogságot, azt a felcsönés, akkor tudod izé, emberi, adj egy pacsit, meg tudod izé, van mit is szól, tött, és akkor így telik az este, és akkor ez egy fergeteges este, de tényleg, és akkor az egész este úgy megy végig, hogy mindenki jól érzi magát, és úgy zárul le.
2: Nagyon-nagyon sok mindenkitől megkérdeztem egyébként ezt, és általában kikerekedett szemekkel tekintettek rám, mert nem tudták hirtelenjében, hogy mit válaszoljanak, hogy számukra mit jelent a siker, de akkor számodra ez.
3: Nekem ez így van. Nekem ez a siker az, hogy az embereket ebből boldoggá tudom tenni, meg csinálok egy jó estét szerezni, ahol jól érzik magukat is, és el tudják engem magukat is, hogyha oda jönnek is, tényleg ez a zenét kérnek is, de hogyha le tudod azt játszani nekik, az egy embernek egy olyan kiteljesülés, hogy végre tök is kénekli magából, vagy kitáncolja magából, azért ez tök jó dolog, főleg ezt látni, meg végignézni.
2: Vannak-e tuti tippek? Tehát olyan zenék, amiket, hogyha lejátszol, akkor az mindig bejön.
3: Hú, hát ez inkább, ez Ezt úgy mondanám, hogy ez inkább társaságfüggő, attól függ, mert ugye kezdem a retróval általában, ott bele-bele, nézem, tudja, hogy mindig az elején egy tapogatás van, mert mindig friss a társaság, új a társaság, és akkor nézik, van egy olyan fél óra, hogy jönnek be olyan vendégbe. Például ugye esküvőkről tudok beszélni, ilyen vendégvárás, tud, és akkor nézem, hogy körülbelül milyen karakterek, milyen ember karakterek jönnek, vagy körülbelül mi lehet a stílus. Na és akkor ott az első egy-két óra azzal működik, hogy lövöldögetem, hogy ilyen zene, olyan zene, ilyen stílus. Igen, nézem, hogy mire lesznek kapúsak, tudod. És akkor elkezdem bedobálni így a zenéket, hogy ilyen, ez a stílus jó, és akkor utána vannak a kötelező nagyok, ugye, amiket mindig lejátszok, arra nagyon szeretnek táncolni, és akkor utána jön az a éjfél után, jön a váltás, ugye a mostani zenék, akkor szoktam úgy is mondani, hogy ha van külön kívánság, hogy milyen zenéket szeretnének hallani, például az esküvőn, vagy bármi, akkor mondom, persze írjátok össze, megoldjuk, és akkor, hogyha ugye meghallják, akkor táncolnak.
2: Volt olyan zene egyébként, amit kértek, és nem tudtad mi az? Vagy nem volt meg neked? És
3: volt.
2: Nem tudtad teljesíteni?
3: Tök jó, de volt olyan, igen, hogy kértek egy zenét, csodák csodájára megvolt, és így belehallgattam, ez micsoda. Na mindegy, jó, vannak 15-20-an, hát mondom, ketten ezt kérték, mondom, arányában kevés, vagyis hát kicsi az arány, de mondom, annak a két embernek legalább jó lesz, érted? Beraktam, és így néztem, így hallgatom így a zenét, így kerekedik így a szem, így nézem, mondom, oké, rendben. De az a kettő tök jól érezték, a másik 13 ember csak így nézett rám, hogy ez mi? Mondom, ők kérték.
2: Ő volt az, őrálőjetek, igen. Igen, ez nálam is előfordult már egy párszor, hogy belehallgattam a zenébe, ugye életemben nem játszottam még le, de meg volt, belehallgattam fülesbe a zenébe, és de jó ég, hát mi ez? És lejátszottad, és óriási sikert.
3: Igen, hogy jól jöttél ki belőle. Ja.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Békés Csabai Röplabda Sportegyesület sportolói számára a nyári időszak sem a pihenésről, a kikapcsolódásról szól. Az elnökség a következő szezon anyagi hátterét igyekszik ilyenkor is előteremteni, a játékosok pedig válogatotti szerepben is dolgoznak. A részletekkel kapcsolatban Baran Ádámmal, a klub elnökével beszélgettünk a Körösér Centrum stúdiójában. Idén is meghirdette Könyvtári Nyár című programsorozatát a Békés megyei könyvtár. A rendezvény sorozat részleteiről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán könyvtár igazgató megosztotta, a legkisebbek is találnak elfoglaltságot az intézményben. Egy új nyári programsorozatot indított Békés Csabán a Napsugár Bábszínház Meseszál Fesztivál néven. Az intézmény célja egy olyan rendezvény megvalósítása volt, amely a nemzetközi bábfesztiválok között is adjon kulturális, bábos programot a csabaiaknak. Az esemény sikeres volt a legnagyobb meleg ellenére. A fesztiválról a színház igazgatójával, Lenkefi Zoltánnal beszélgettünk a Körösér Centrum stúdiójában. Ifjabb Krista Lajos DJ a Körösér Centrum stúdiójában mesélt nemrég arról, hogyan és miért került a zenei világba, hogyan vette át a stafétát édesapjától. Ugyancsak szó esett arról is, ő maga milyen zenéket, stílusokat választ szívesebben. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

igen, igen, majdnem megdöglöttem. A hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért

0: Tudom, tudom, de most már én nem akarom.
1: Sokat te van? Sokat
2: Még több.
1: És még több.
3: Start Rádió.